Tisztelt alakuló országgyűlés! Az országgyűlési képviselők 2026 évi választását követő új országgyűlés alakuló ülését megnyitom. Kérem, hogy közösen énekeljük el nemzeti himnuszunkat.

Tisztelt alakuló országgyűlés! Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm az újonnan megalakuló országgyűlésben mandátumot szerző képviselőket és a nemzetiségi szószólókat. Nagy tisztelettel köszöntöm az alakuló ülésen megjelent valamennyi volt és jelenlegi közjogi tisztségviselőt, a magyarországi és a határon túli egyházak vezetőit, a külhoni magyar közösségek képviselőit, a diplomáciai testület tagjait, az Európai Parlament magyar képviselőit, valamint minden kedves vendégünket, a hazai és a külföldi sajtó képviselőit, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri az ünnepi eseményt. Tisztelt alakuló országgyűlés! Az országgyűlésről szóló törvény alapján a 2026 évi országgyűlési választáson megválasztott képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók a megbízó levelüket az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a köztársasági elnöknek nyújtják be. Bejelentem, hogy az alakuló ülésig 199 országgyűlési képviselő, továbbá 11 nemzetiségi szószóló nyújtotta be a megbízó levelét. A részemre benyújtott képviselői és szószólói megbízó leveleket mandátumvizsgálat céljából a korelnök úr és a korjegyzők rendelkezésére bocsájtottam. Tisztelt alakuló országgyűlés! A határozati házszabály 7. paragrafus 1 bekezdése alapján a házbizottság megalakulásáról szóló bejelentésig az alakuló ülést a korelnök vezeti. Most felkérem dr. Vitányi István József képviselő urat az alakuló ülés vezetésére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Tisztelt országgyűlés! Tisztelettel köszöntöm az alakuló ülés országgyűlés résztvevőit. Az országgyűlési képviselők 2026 évi választását követő új országgyűlés alakuló ülését ezennel megnyitom. Kérem, hogy közösen... Bocsánat. Elnézést, itt nem... Fordítás. Azt el kellett volna mindent tenni. Na mindegy. Bocsánat. Tisztelt országgyűlés, engedjék meg, hogy én is tisztelettel köszöntsem az alakulés valamennyi résztvevőjét, vendégeinket, és mindenkit, aki figyelemmel kíséri ezeket az ünnepélyes pillanatokat. Bejelentem, hogy az országgyűlési törvény rendelkezése alapján a jegyzői feladatokat a tisztségviselők megválasztásáig a 8 legfiatalabb képviselő, Berki Ákos, Balog Mihály, Cipa András, Varga Rőlinc Mihály, dr. Kincse Csongor, Horváth Nándor Zsolt, Gyöngyösi István, Csontos Bence képviselők korjegyzőként látják el. Ennek alapján felkérem Varga Lőrinc Mihály és Csontos Bence korjegyzőket, hogy jegyenek most a segítségemre az ülés vezetésében.

0: Tisztelt Országgyűlés, a most alakuló ülés napirendjéről döntünk. Ezt a parlamenti honlapon valamennyiük számára közzétettük. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a napirendi javaslatot. Kérem, készfelemléssel szavazzanak. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az alakuló ülés napirendjét elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója, a Nemzeti Választási Bizottságnak az országgyűlési képviselők 2026. április 12-én megtartott általános választásán végzett tevékenységéről. A beszámoló Nagy Béper 1 számon a honlapon elérhető. Megadom a szót dr. Sasvári Róbert Lászlónak, a Nemzeti Választási Bizottság elnökének 5 perces időkeretben.
1: Tisztelt Köztársasági Elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A választási eljárásról szóló törvény 13. szakasz második bekezdése szerint a Nemzeti Választási Bizottság elnöke az általános választásokat követően beszámol az Országgyűlésnek a bizottságnak a választáson végzett tevékenységéről. E kötelezettség ennek elegettéve írásban benyújtottam a bizottságnak a 2026. április 12-ére kitűzött általános választásról végzett munkájáról szóló beszámolót. Elsőként az országgyűlési képviselők választásának anyagi és eljárásjogi szabályait mutattam be, hangsúlyozva a jogszabályi háttérben bekövetkezett változásokat, módosításokat. Megállapítható, hogy a VS szabályai mélységeiben nem módosultak, azonban a törvény pontosításai lényeges eljárási változásokat idéztek elő, amelyek leginkább a választási eljárás gördülékenységét és a választási irodák egységes terhelését szolgálták. A megelőző két általános választás 2022-ben és 2024-ben úgynevezett közös eljárásban került lebonyolításra. Jelen választási eljárás során a közös eljárás hiánya jelentős könnyebbséget jelentett. Elmondható, hogy az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választása mind a választópolgárok, a választási szervek, a jelölő szervezetek és a jelöltek számára is jól ismert és kiszámítható jogszabályi környezetben zajlott le. A bizottság összetételére vonatkozó szabályok is módosultak. Egyrészről a bizottságba tagot bízhatott meg az országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező párt, másrésztről tagot bízhatott meg az országos listát állító, de az országgyűlésben képviselőcsoporttal nem rendelkező jelölő szervezet, párt és országos nemzetiségi önkormányzat is. A frakciódelegált és a listadelegált tagok közötti legfontosabb különbség az volt, hogy utóbbi nem rendelkezett szavazati joggal, a Nemzeti Választási Bizottság ülésein tanácskozási joggal vehetett részt. Az 5 pártlistát állító jelölő szervezet és a nemzetiségi listát állító 12 országos nemzetiségi önkormányzat közül 2 párt és 5 országos nemzetiségi önkormányzat élt delegálási jogával, így a bizottság 22 taggal működött, amelyből 7 tag nem rendelkezett szavazati joggal. A bizottság a választás kitűzésétől az országos listás eredmény jogerőre emelkedéséig 37 ülést tartott, azaz átlagosan hetente 3 alkalommal ülésezett. A bizottság határozott hozatalainak jelentős részét tette ki a választási kampány szabályának megsértése miatt indított jogorvoslati eljárások első és másodfokú elbírálása. A 139 kifogás mellett 115 fellebbezést bírált el a bizottság ebben a körben. A választási eljárásban mindössze 3 esetben került vitatásra az egyéni választókerületi választás eredménye, mindhárom esetben sikertelenül. Ezért a bizottság jóval a jogszabályban előírt határidő előtt meg tudta állapítani a választás országos listás eredményét. E döntéssel szemben a törvényi határidőben egyetlen felülvizsgálati kérelem került benyújtásra, a kúria végzésével a bizottság határozatát helyben hagyta, így az 2026. május 1-én jogerőre emelkedett. Ezzel az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választásának eljárása jogerősen lezárult. A választás kitűzésétől az országos listás eredmény jogerőre emelkedéséig a bizottság összesen 404 határozatot hozott. Ebből 103 döntés tekinthető adminisztratív jellegűnek, 301 pedig jogorvoslati eljárásban született. A 404 határozattal szemben mindösszesen 81 esetben érkezett be bírósági jogorvoslati kérelem. Ez azt jelenti, hogy a bizottság határozatlan mindössze 20%-ával szemben nyújtottak be jogorvoslati kérelmet. A kúria a bizottság 81 megtámadott határozatából 31 esetben, azaz összes megtámadott határozat 38%-ában helyben hagyta a bizottság döntését. Az ügyek 26%-ában megváltoztatta azt, 36%-ában pedig a benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem nem volt alkalmas az érdemi vizsgálatra. Beszámolom lezárásaként, elsőként a választási szervek magas színvonalú, lelkiismeretes, fáradtságos és hozzáértő munkáját szeretném megköszönni. Külön is szeretném megköszönni a bizottság tagjainak munkáját és helytállását. Munkájuknak köszönhetően az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választása eredményesen a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került lebonyolításra. A megválasztott országgyűlési képviselőknek és nemzetiségi szószólóknak a nemzet érdekében végzett munkájához a bizottság nevében jó egészséget és sok sikert kívánok. Kérem a beszámolom elfogadását. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója az országgyűlési képviselők 2026. április 12. napján megtartott általános választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról. A beszámoló Nagy Béper 2 számon a honlapon elérhető. Megadom a szót dr. Nagy Attilának, a Nemzeti Választási Iroda elnökének 5 perces időkeretben.
2: Tisztelt országgyűlési képviselő hölgyek és urak, tisztelt köztársasági elnök úr, közjogi és egyházi méltóságok, excellenciás hölgyek és urak, hölgyeim és uraim, gratulálok valamennyi képviselőnek, szószólónak és jelölőszervezetnek. Az írásban benyújtott beszámolomból a következőket emelem ki. A 2026. évi országgyűlési választást több mint 110 ezer ember bonyolította le, a 10.047 hazai szavazókörben, valamint 149 külképviseletünkön. Ez 20 ezer fő választási irodatagot, valamint 50 ezer fő választott és 40 ezer fő delegált bizottsági tagot jelent. A választást 879 nemzetközi megfigyelő felügyelte. A részükről kiadott jelentésekből és beszámolókból, amelyek jó része a sajtóból is ismert, a választási alapelveknek és a nemzetközi normáknak megfelelő választás képe rajzolódik ki. Kijelenthetem, hogy a választás a 79%-os rekord részvétellel, fennakadások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett Magyarország alaptörvényének és a jogszabályoknak megfelelően került lebonyolításra. Ebben fontos szerepe volt személyes és online képzéseinknek, valamint a választási bizottságok részére készített szavazásnapi kézikönyveinknek, amelyek az egységes joggyakorlatot biztosították. Az idei választásra közreműködő partnereinkkel együtt már 2024. júliusában megkezdtük a felkészülést, amelynek köszönhetően a jogszabályi háttér mellett az informatikai és logisztikai fejlesztések, valamint a szervezési újdonságok is révbe értek 2026. áprilisáig. Ezúton is köszönöm valamennyi partnerünk választások iránti elkötelezett feladat ellátását. Az informatikai újdonságok közül két fejlesztést emelek ki. Egyfelől a választások kitűzését követően vált elérhetővé az interneten a továbbfejlesztett választási tájékoztató rendszer, ahol a választással kapcsolatos legfontosabb információk, adatok, statisztikák, majd az eredmények jelentek meg. Az internetes tájékoztatás felhőszolgáltatás igénybevételével történt, honlapunk a szavazás napján több mint 3 millió egyedi látogatót szolgált ki a világ 182 országából, és összesen több mint 164 millió oldalmegtekintést teljesített. Volt olyan időszak, amikor a szerverek percenként közel 4 millió kérést kezeltek. Emellett a belső választási informatikai rendszert is teljesen megújítottuk, és ennek, illetve a szavazásnál a kötelező boríték adás elhagyásának is köszönhetően az eredményeket minden eddiginél gyorsabban publikáltuk, és az informatikai infrastruktúra, a kivételes terhelés mellett is stabilan és biztonságosan szolgálta ki az érdeklődőket. Másfelől a névjegyzéki kérelmek teljes körű automatikus döntéshozatali eljárásban történő elbírálásának köszönhetően a választópolgárok az idei választás során akár otthonról percek alatt elintézhették választási ügyeiket. Összesen 670 ezer névjegyzéki kérelmet bíráltunk el, valamint 427 ezer darab a nyilvántartott adatokról és a választójog fennállásáról szóló hatósági bizonyítványt állítottunk ki. A polgárok az esetek 85%-ában elektronikusan nyújtották be kérelmeiket. Szóbeli beszámolom zárásaként egyrészt tájékoztatom önöket, hogy jelenleg is folyamatban van a választás pénzügyi elszámolása és több jogi eljárás, elsősorban az ajánlásokkal és a nemzetiségi névjegyzékkel kapcsolatban. Másrészt kiemelem, hogy bár az országgyűlés a 2022. évi választást követően törvényi kötelezettségének eleget téve 2024-ben módosította a választókerületi beosztást, az azóta bekövetkezett népességváltozás miatt ez ismét szükségessé vált. A választópolgárok száma ugyanis a 2026. évi országgyűlési választás napján 4 egyéni választókerületben, Somogy vármegye 2-es, valamint Tolna vármegye 1-es, 2-es és 3-as számú választókerületeiben eltért több mint 20%-kal az országos átlagtól. Tolna vármegye lakossága 2022. áprilisa óta és 2024-hez képest is olyan mértékűre csökkent, hogy immár megvalósítható a vármegye mindösszesen 2 választókerületre bontása. A választókerületi beosztás módosítását legkésőbb a 2028. év végéig szükséges megtenni. A további jogalkotási javaslataimat a későbbiekben fogom benyújtani az igazságügyi miniszterhez. A mai napon az országgyűlés megkezdi munkáját, fontos döntések várnak önökre, amelyekhez Isten áldását kérem, és jó munkát kívánok mindannyiuknak. Köszönöm szépen a szót, és kérem a tisztelt országgyűlést, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék.
0: Tisztelt Országgyűlés, a Határozati Házszabály 11 paragrafus alapján a beszámolókról az Országgyűlés majd az esküokmányok ellenőrzéséről szóló jelentés követően vita nélkül határoz. Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői mandátumvizsgálat következik. A korjegyzőkkel együtt mandátumvizsgáló testületként eljárva a választási iratok alapján megvizsgáljuk a képviselők és a szószólók megbízó levelét. A Határozati Házszabály 8 szakasz 2 bekezdése értelmében a népsor szerint első 5 képviselő. Ág Péter, dr. Apát István, dr. Árvai Nikolett, Bakos Csaba Attila, Balajt István testületként eljárva megvizsgálja a korelnök és a korjegyzők megbízó leveleit. A testület most megalakult, kérem a testület tagjait, hogy a korjegyzőkkel együtt fáradjunk a kupola csarnok. Ból nyíló szacsvai teremben. Tisztelt Országgyűlés, most a mandátumvizsgálat idejére 20 percet szünetet rendelek el.

0: Az ülés vezetésében a továbbiakban Berki Ákos és Gyöngyös István kórjegyzők lesznek a segítségemre. Bejelentem, hogy a mandátumvizsgáló testület befejezte eljárását. Most a mandátum igazolással folytatjuk munkánkat. Felkérem dr. Árvai Nikolett képviselőasszonyt, ismertesse a korelnök és a közjegyzők mandátumvizsgálatának eredményét.
1: Tisztelt Országgyűlés! A névsor szerinti első 5 képviselő a választási iratok alapján megvizsgálta a korelnök és a korjegyzők megbízó levelét. Ezek mindegyikét szabályszerűnek találta. Ennek alapján javasoljuk az Országgyűlésnek, hogy a korelnök és a korjegyzők mandátumát igazolja.
0: Köszönjük. Tisztelt Országgyűlés! A korelnökből és a korjegyzőkből álló mandátumvizsgáló testület a Nemzeti Választási Iroda munkatársainak közreműködésével a köztársaság elnöknek benyújtott valamennyi képviselő és szószólói megbízó levelet és választási iratot megvizsgálta. A testület megállapította, hogy ezek mindegyike megfelel a törvényben előírtaknak. A mandátumokat az Országgyűlés vita nélkül igazolja. Tisztelt Országgyűlés! Most az alakuló ülés első gépi szavazással történő határozathozatal következik. Előtte technikai okokra figyelemmel jelenlét ellenőrzést tartunk. Kérem önöket, győződjenek meg arról, hogy a szavazókártyájuk elhelyezték-e a szavazógépben, és nyomják meg annak egyik gombját. Most kérem megnyomni a gombot.

Kérdezem a képviselőtársam, de van-e olyan, akinek nem működött esetleg a gépe? Ilyen nincs, megállapítom, hogy az országgyűlés határozat képes. Tisztelt országgyűlés, indítványozom az országgyűlésnek, hogy határozatával igazolja az országgyűlési képviselők és szószólók mandátumát. Kérem, gombnyomással szavazzanak.

0: Megállapítom, hogy 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a képviselők és a szószólók mandátumát igazolta. Tisztelt Országgyűlés, felkérem Berki Ákos és Gyöngyös István korjegyzőket, hogy ismertessék az igazolt képviselők és szószólók népsorát.
1: Ák Péter, dr. Apáti István, dr. Árvai Nikolett, Bakos Csaba Attila, Balajti István, dr. Balatinc Péter, Balla György, Balla Mihály Tibor, Balog Mihály, Bárkányi Bence, dr. Barna Szabó Tímea, Bencsik János, Benke József, Berki Ákos, Bicskei László, dr. Bihari Zoltán, dr. Bilisics Zita, Boda Nikoletta Tímea, Bódis Kriszta, dr. Bódis Péter, Bodóci István Zsigmond, dr. Bóka János, dr. Bóka Zsolt, Borics Mihály, Borsós Gabriella.
2: Dr. Bögi Viktória, dr. Budai Gyula, dr. Bugya László, Bújdosó Andrea Anna, Cakó Cirbus Pál, dr. Cipa András, Cirbus Gábor, Csák László, Császár Martin, Csatári Ernő, Cseh Tamás, Csézi Erzsébet, dr. Csibi Krisztina, Csiszár Béla, Csontos Bence, Csőszi Attila, dr. Csúszda Gábor, dr. Dicső Viktória, Diószegi Judit, Dócs Dávid, Dúró Dóra, dr. Farkas Csongor, dr. Ferenci Gábor, F. Kovács Sándor, Forsthoffer Ágnes.
1: Gajda Attila, Gajdos László Attila, dr. Gáspár Levente, Gombár Dávid Pál, Görögné Bocskai Éva Róza, dr. Gulyás Gergely Győző, dr. Gurzó Mária Magdolna, Gyopáros Alpár Ádám, Gyömbér Dávid, Gyöngyösi István, Gyúk Zsolt, Hajdu Márton Ádám, dr. Hallerné, dr. Nagy Anikó Andrea, Halmai Ferenc Tibor, dr. Hankó Balázs Zoltán, dr. Hantosi István, dr. Hargitai János György, Hatala Orosz Csaba László, Havasi Balázs Márk, dr. Hegedűs Barbara Szilvia, dr. Hegedűs Zsolt Csaba, Héj Dávid Ádám, Hende Pál Máté, Hidvégi Balázs, Horváth László Dezső.
2: Horváth Nándor Zsolt, dr. Jakab Zsuzsanna, Járosi Péter Pál, Jelencsik József, Jójárt Erika Anna, Judák Zsolt József, dr. Juhász Áron, Juhász Roland Csongor, Kalázdi Kerekes Kinga Erzsébet, Kapitány István, Kaprinyák Tibor, Kaproncai Balázs, Kármán András Miklós, dr. Kárpátiné dr. Juhász Hajnalka, Karsai Juhász Katalin, dr. Kátai Németh Vilmos, dr. Kincse Csongor, Kis János, dr. Kis Máté Zsolt, dr. Kocsis Máté Sándor, dr. Koncz Áron, dr. Koncz Zsófia, dr. Kovács Áron, dr. Kovács Gyula, Kovács Petre Judit.
1: Kovács Sándor, Kőszegi Krisztián, dr. Kulcsár Krisztián Gábor, László Endre Márton, dr. Latorcai Csaba János, dr. Lázár János, Lontai László, Lovkó Csaba, dr. Lőrinc Viktória, Lukács Gábor, dr. Magyar Péter, dr. Máté Zsuzsanna, Mellétei Barna Márton Ádám, dr. Miskolci Orsolya, Molnár János István, Molnárné dr. Lezsák Anna, Molnár Zoltán Sándor, Muhari Gergely, Müller Anna Mária, Nacsa Lőrinc, Nagy Ervin, dr. Nagy Márta, Nagy Sándor Bálint, Néher András, Németh Balázs Lajos.
2: Dr. Németh Csilla, Németh Zsolt Attila, Novák Előd Attila, dr. Orbán Anita, dr. Orbán Balázs András, dr. Panyi Miklós, Pap Zsolt György, Pásztor Anett, Perticsné Kácsor Andrea, Pócs János, Polgár György, Porsor Áron Szomerúja, Dr. Porpáci Krisztina, Pósfai Gábor, Radics Béla, Radnai Márk, Dr. Rák Richard Rudolf, Ráki Zsolt, Rápli Róbert, Dr. Rétvári Bence Máté, Rost Andrea, Rózsahegyi Áron, Dr. Ruszin Szendi Romulus, Dr. Ruzsa Diana Melinda, Dr. Sárosi József Gábor,
1: Dr. Sasi Nagy Edit, Summer Orsolya, Dr. Seszták Miklós István, Dr. Simicskó István, Dr. Simon Krisztián Márk, Dr. Simon Zsuzsána Irén, Dr. Sopov Ildikó Éva, Sóti Anikó Zsuzsanna, Strompová Viktória, Dr. Stumpf Péter Bence, Szabadi István, Dr. Szabó Alexandra, Szabó Tibor, Szavkó Zoltán Péter, Szakács Péter Lajos, Dr. Szentkirályi Alexandra Éva, Dr. Szijjártó Gábor, Szijjártó Péter, Simon Renáta, Szűcs Dóra, Dr. Szűcs Gábor, Dr. Takács Árpád, Dr. Takács Péter, Tanács Zoltán, Tárkányi Zsolt.
2: Tar Zoltán József, Dr. Tilki Attila, Tompa Enikő, Torockai László, Tóth Major Balázs, Tóth Norbert Benjamin, Tóth Tamás, Trentin Balázs Lajos, Trompler Ildikó, Dr. Tuzson Bence Balázs, Újvári Szilvia, Varga Balázs, Varga Gábor, Varga Lőrinc Mihály, Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, Velkei György László, Veres Ádám László, Dr. Virág Gabriella Mária, Dr. Vitályos Eszter Zsuzsanna, Dr. Vitányi István József, V. Németh Zsolt, Weigand István Gergely, Vicman Mihály, Zsigó Róbert Vilmos.
1: A nemzetiségi szószólók névsora a következő. Aba Horváth István, Akopjan Nikogosz, Gallai Gergely, Grexa Liliana, Gugán János, Holec Károly, Kramarenko Viktor, Paulik Antal, Urosz Alexandros, Tótné Szegedi Ivona, Varga Simeon.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a képviselők ünnepélyes eskütétele következik. Kérem, hogy felállva tisztelegjünk a nemzeti zászló és a történelmi zászlók bevonulás előtt.
3: Elnök úr, Józsa Gábor őrnagy, a díszőrség parancsnoka, kérek engedélyt a nemzeti és a történelmi zászlók behozatalára.
0: Engedélyt megadom.
3: Értettem. Zászlóvivők, díszőrhelyre, lépés! In, ujj!

0: Zászlóvivők jobbra, balra, ett! Dísz, állás!
1: Felkérem Berki Ákos horjegyzőt, a megalakuló országgyűlés legfiatalabb képviselőjét, hogy olvassa elő az esküszöveget.
2: Én Berki Ákos fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segíjen.
1: Tisztelt Országgyűlés, most a nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküdtére kerül sor. Elsőként a lovári nyelven esküdtevő képviselők esküdtétele következik.
3: Mi, Gyöngyösi István, a Karav, te káring o ungrikotem, taj káring kodoleszke, fundutne, Risa Patilávó Ávó. Inkro kodoleszke, zakonúra tajvi averzsenence, inkrávolem. Muri pozícia, szár parlamentoszkó, reprezentári pala ungrikóne, tatoszkó la sípe, gyakorolí. Odel, kada tezsutilma.
1: Most a beás nyelvű eskütétel következik.
4: Jó, Kőszegi Krisztián, Zsolt, Kölá Ungulele, Zsola Jezsá, Fúr, Morcini, La Jezsá, Patoc, Pascal, vagy Impisti. Posztó Bí, Sigorvelá, Unparlame. A Munutáké, Ungulele, vagy Proszülői. Dimizu Ása, Szamazosti.
1: Most a román nyelvű esküdtétel következik. Végül a horvát nyelvű esküdtétel következik.
5: Ja, Rovko Csava prisežem, da ću državi Mađarskoj i njezinom temeljnom zakonu biti vjeran, njezinih pravnih profica ću se pridržavati i dati ih se pridržavati i drugima, obnašat ću svoju dužnost zastupnika u nacionalnoj skupštini na dobrobit mađarske nacije. Neka me Bog u teme promaže.
1: Szépen. Kérem, foglaljanak helyet. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy a képviselők esküdtételével az új országgyűlés megalakult. Tájékoztatom Önöket, hogy a nemzetiségi szószólók az alakuló ülés negyedik szünetében az Országház Zsitvai Tibor termében az Országgyűlés elnök előtt tesztek esküt, melyre tisztelettel várjuk a meghívottakat. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy az alaptörvény 20. cikke egybekezdése, valamint kettőbekezdés apontja értelmében a kormány megbízatása az újonnan megalakult országgyűlés megalakulásával megszűnt. Az alaptörvény 22. cikk egybekezdése alapján az új kormány megalakulásáig a kormány hivatalban marad, és gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyek a kormányt megilletik, nemzetközi szerződés kötelező hatáját azonban nem ismerheti el, és a rendeletet csak törvény kifejezett felhatalmazás alapján halaszthatatlan esetben alkothat. Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót Sülyog Tamás köztársasági elnök úrnak.

Tisztelt Országgyűlés, tisztelt honfitársaim! Ezred éve államalkotó nép vagyunk. Ezred éve tudjuk és akarjuk is életünket alakítani, és mindent megteszünk, amennyire egy emberi közösségnek lehetséges, hogy sorsunk irányítójává váljunk. Tesszük ezt, hol szerencsésebb, hol rosszabb időkben, hol sikerrel, hol pedig kudarcokkal övezve. A saját döntés jogáról azonban sosem mondtunk le. Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk. A rendszerváltozás óta 10. alkalommal összeült országgyűlés összetétele 4 parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Az áprilisi országgyűlési választáson hazánk működő demokratikus jogrendje alapján a magyar nép kinyilvánította akaratát. A Tisztelet és Szabadság párt példátlan mértékű részvétel mellett, példátlan mértékű győzelmet aratva, lehetőséget kapott a magyar emberektől az ország irányítására, amihez ezúton is gratulálok. Ezzel a felhatalmazással pedig történelmi felelősséget is visel hazánkért és nemzetünkért. Felelősséget és szolgálatot, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, erejének gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Tisztelt országgyűlési képviselők! Önök egy olyan nemzet képviselői, amely hosszú évszázadokon át megőrizte önazonosságát, jogrendjét, kultúráját, és mindig képes volt arra, hogy nehézségek közepette is megújuljon. Ez az örökség most az önök kezében van. Mától az az épület a munkahelyük, amely egész magyar nemzetünk, szuverén államiságunk és képviseleti demokráciánk legfőbb jelképe és otthona. Különleges hely, amely a külföldiek számára az egyetemes világörökség része, nekünk, magyaroknak viszont ennél még sokkal többet jelent. Az országház az önbecsülés, a nemzeti szabadság és a jog fellegvára. Tele államiságunk, történelmünk, jogrendünk megannyi szimbólumával. E hely minden szegletét átszövi a nemzet emlékezete és a jövőbe vetett remény. Az országnak ma is teljes pompájában tündöklő háza, a magyar nép büszkesége most önök előtt nyitja meg kapuit, hogy munkájukkal védjék és vezessék tovább hazánkat. E méltóságteljes falaknak azonban van bőven megosztani való emlékük a legkeményebb erőpróbákról, emberfeletti kiállásokról is. Az ország házának számos nagy alakja, tisztviselője a legviharosabb időkben is igyekezett helytállni. Csak egyet említek, 1956-ban, amikor az ország a szovjet megszállás legnehezebb óráit élte, az épületben alig maradt valaki. Egy jogász miniszter, Bibó István azonban, aki a demokratikus államrend elsőbbségét és a törvények megkerülhetetlen uralmát vallotta, úgy döntött, nem mozdul el innen. Az életét tette kockára, de őrhelyén maradt, és hitet tett a demokratikus jogrend mellett. Bibó István ugyanazt vallotta, mint később Márl Ferenc vagy Sólyom László néhai államfők, és én magam is, hogy a jognak többletértéke kell legyen. A jognak a jóra, a rendre, az igazságosságra, az emberre kell irányulnia. A jogászok és a törvényhozók eszmei alapvetése az, hogy nem az ember van a jogért, hanem a jog van az emberért. Ez teszi a jogot alkalmassá arra, hogy egy országot egyben tartson. Ezen alapszik az a törvényi szabályozási keret, ami felette áll a hatalomnak. Jogrendszerünk 1000 éves folyama államunk első királyától, Szent Istvántól, az ország első törvényhozójától ered. Ebbe a folytonosságba illeszkedik bele az önök törvényhozó hatásköre is.
Jogfelfogásunk elválaszthatatlan európaiságunktól is, amely szintén Szent Istvánhoz vezethető vissza. Az ő tudatos döntésével váltunk végérvényesen Európa részévé, és nem csupán földrajzi, hanem szellemi, kulturális értelemben is. A magyar nép ettől kezdve egyben európai is. De ez fordítva is áll. Európa sem képzelhető el Magyarország nélkül. A kontinens értékeit mi is bővítettük, kultúráját mi is gazdagítottuk. Európaiságunk szabad választásunkból fakadt, amit nemzedékek sora erősít meg folyamatosan, mind a mai napig. A jog tisztelete Magyarországon nem lehet kérdés. Minden hatalom csak a jogállam keretei között értelmezhető. Minden politikai cselekvés addig nevezhető demokratikusnak, amíg a jogállami alkotmányos rend keretén belül mozog. Az emberek javát kereső és szabadságát biztosító, a rendet és a kiszámíthatóságot szavatoló jogrend fensőbbségének irányadónak kell lennie a hatalom mindenkori gyakorlóival szemben. A jogbiztonság olyan érték, amelyet minden körülmények között őriznünk kell. A jogállam megbontása beláthatatlan következményekkel járna az emberek életére és jogba vetett bizalmára. A haza számára meghatározó, hogy itt a törvényhozás épületében megkülönböztetett megbecsülés övezze a magyarság alkotmányos fundamentumait, a jogrendszerünkbe épített egyensúlyokat. Közös ügyeink rendezésének legalkalmasabb helye az országház, leghatékonyabb módja a kölcsönös tisztelet, legjobb eszköze pedig a jog normáinak letisztult nyelve. Tisztelt ház, tisztelt képviselők! A hazát, a nemzetet szolgálni, magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat. Ennek tükrében szemlélhető az önök előtt álló 4 év munkája. Egy ezred év országépítői közé soroltattak be. Ezért mindenkire, akit az a megtiszteltetés ér, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységüket. Ebben a viszonyrendszerben értelmezendő esküjük is, amelyet az országgyűlés előtt tettek. 4 évre kaptak ugyan mandátumot, de az önök szolgálata túlmutat a parlamenti ciklusokon. Éppen ezért túlmutat a napi vitákon is. A kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe, a közjogi keretbe. A fókusz ismét egyedül az ország sorsának jobbátételére esik. Van mit javítani az emberi kapcsolatokon, hiszen ahogyan egymással szemben viselkedünk, ahogyan egymással beszélünk, ahogyan egymásra nézünk, valójában úgy tekintünk a hazánkra is. Magyarország csak úgy tud épülni, ha együtt építünk, és nem egymás ellenében. A magam részéről konstruktív együttműködést javaslok minden olyan ügyben, amely az ország sorsát előre viszi, a nemzetet felebeli, a békét és a közélet nyugalmát megerősíti. E konstruktív együttműködésnek jó példáját láttam az országgyűlés alakuló ülésének előkészítése során. Köszönet illeti ezért a pártok képviselőit, az országgyűlés főigazgatóját, a Sándor Palota főigazgatóját, valamint munkatársaikat. Tisztelt országgyűlés! Egy ország, egy nemzet csak akkor lehet erős, ha sokféleségében is meg tudja jeleníteni az egységet. Ha minden ember méltóságát tiszteletben tartja és egyaránt védi. Ebben az egységben önöknek, képviselőknek különleges szerepük van. Nem csak döntéseiknek, hanem személyes példájuknak is. Önök együtt a nemzet egészét hivatottak képviselni. Azokat is, akik egyetértenek önökkel, és azokat is, akik nem.
azokat is, akik erősek, és azokat is, akik védelemre szorulnak. Felelősek lettek az ország minden polgáráért, világnézettől, lakóhelytől és élethelyzettől függetlenül. Szívből gratulálok országgyűlési képviselői mandátumukhoz. És szívből gratulálok a nemzetiségi szószólóknak is. A magyarországi nemzetiségek elválaszthatatlanok hazánktól, nemzeti egység csak velük együtt valósulhat meg. Jogaik védelme és közösségeik támogatása magától értetődő. Kívánom, hogy munkájukat mindig a nemzet iránti felelősség, az egymás iránti tisztelet és a jog iránti rendíthetetlen elkötelezettség vezérelje. Szívből kívánok ugyanígy mindannyiuknak szép eredményeket és sok erőt a haza a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot. Tisztelt Országgyűlés! Magyarország alaptörvénye 9. cikk 3. bekezdésének J pontja szerint a miniszterelnök személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot az Országgyűlésnek. Az új kormány megalakítására felkértem Magyar Péter urat, a Tisztelet és Szabadságpárt elnökét, aki a felkérést elfogadta. Ezért az idézett alaptörvényi rendelkezés alapján javaslom, hogy az Országgyűlés Magyar Péter urat válassza meg Magyarország miniszterelnökének. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Megköszönöm köztársaság elnök úr szavait, tisztelt országgyűlés, kérem, hogy felállva tisztelegjünk a nemzeti zászló és a történelmi zászló kivonulás előtt.
1: Zászlóvivők, jobbra, balra! Lépés, in, új!

Tisztelt országgyűlés, most az aláírt képviselői eskokmányok leadása és ellenőrzése következik. A korjelzőkkel együtt testületként eljárva ellenőrzik a képviselők eskokmányát. A határozati házszabály 10/a szakasz 3 bekezdése értelmében a népsor szerinti első 5 képviselő testületként eljárva ellenőrzi a korelnök és a korjegyzők eskokmányát. Kérem a testület tagjait, hogy a korjegyzőkkel együtt fáradjunk a Kúrpala csarnokból nyíló Szacsvai terembe. Tisztelt országgyűlés, az aláírt eskokmányok leadása és ellenőrzése céljából most előre láthatólag 20 perc szünetet rendelek el. A szünet végét csengetés jelzi.

0: tisztelt országgyűlés, folytatjuk munkánkat. Az ülés vezetésében a továbbiakban dr. Cipa András és Horváth Nándor Zsolt korjegyzők lesznek a segítségemre. Bejelentem, hogy az esküokmányok ellenőrzése befejeződött. Felkérem Bakos Csaba Attila képviselőurat, ismertesse a korelnök és korjegyzők esküokmánya ellenőrzésének az eredményét.
1: A népsor szerinti első öt képviselő a határozati házszabály 10/10.
2: Paragrafusa alapján a korelnök és a korjegyzők az eskü okmányokat ellenőrzését elvégezte. Ezek mindegyikét szabályszerűnek találta.
0: Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés! A korelnökből és korjegyzőkből álló esküokmányokat ellenőrző testület a házszabály 10 szakasza alapján valamennyi képviselő esküokmány ellenőrzését elvégezte. Ezt mindegyikét szabályszerűnek találta. Tisztelt országgyűlés, az alaptörvény, valamint az országgyűlésről szóló törvény rendelkezik a képviselői szószólói tisztséggel való összeférhetetlenségről. Felkérem dr. Cipa András korjegyzőt, hogy tegye meg az összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentését.
3: Tisztelt országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy minden képviselő és szószóló benyújtotta összeférhetetlenségi nyilatkozatát. Abba Horváth István nemzetiségi szószóló úr úgy nyilatkozott, hogy vele szemben olyan összeférhetetlenségi ok áll fenn, amelynek a megszűnését eredményező intézkedés meghozatala más szerv hatáskörébe tartozik. Szószóló úr egyúttal bejelentette és igazolta, hogy az összeférhetetlenségi ok megszüntetését kezdeményezte. Erre tekintettel Abba Horváth István nemzetiségi szószóló úr az összeférhetetlenség megszüntetéséig a bizottsági ülésen szavazati jogát nem gyakorolhatja. Tisztelt országgyűlés! Bejelentem, hogy Abba Horváth István nemzetiségi szószóló úron kívül valamennyi képviselő és szószóló nemleges összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, így az országgyűlés mai ülésén teljes körűen gyakorolhatják a képviselői jogaikat.
0: Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy az országgyűlési képviselőknek és a nemzetiségi szószólóknak 2026. május 9-i vagyoni állapotra vonatkozóan 2026. május 11 és 2026. június 8 között kell vagyonnyilatkozatot tenniük. A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges formanyomtatványt és a kitöltés segítő valamennyi dokumentumot megtalálják az országgyűlés honlapján, az alakülő ülés futárpostájában. Tájékoztatom Önöket, hogy az OGTV 90 szakasz 3 bekezdés alapján a vagyonnyilatkozat tétel elmulasztása esetén a vagyonnyilatkozat benyújtásáig a képviselő a képviselő jogait nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Nemzeti Választási Bizottság elnökének, a Nemzeti Választási Bizottságnak az országgyűlési képviselők 2026. április 12-én

megtartott általános választásán végzett tevékenységéről című Nagy Béper egyes számú beszámolójának a határozatot adott alá. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a Nemzeti Választási Bizottság elnökének Nagy Béper egy számú beszámolóját. Kérem, most szavazzanak gomnyomással. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 188 igen, 0 nem és 0 tartózkodással a beszámolót elfogadta. Soron következik a Nemzeti Választási Iroda elnökének az országgyűlési képviselő 2026. április 12 napján megtartott általános választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról című Nagy Béper kettőszámú beszámolójának határozathozatala. Kérem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a Nemzeti Választási Iroda elnökének Nagy Béper kettőszámú beszámolóját. Kérem, most szavazzanak!

0: kimondom a határozatot, 192 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a beszámolót elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak annak a közel 100 000 közreműködőnek, akik az országban segítették a 2026 évi országgyűlési képviselőválasztás sikeres megszervezésében és lebonyolításában. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy a parlamenti pártok megalakították képviselőcsoportjukat. A frakcióvezetők a házszabály 12. paragrafus 3 bekezdése alapján írásban bejelentették a képviselőcsoport elnevezését, a csoport vezetőinek és egyéb tisztségviselőinek a nevét, valamint a képviselőcsoportot alkotók névsorát. Felkérem Horváth Nándor Zsolt korjegyzőt, hogy ismertesse a megalakult képviselőcsoportok elnevezését, létszámát, valamint frakcióvezetőit.
1: Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy a Tisztelet és Szabadság párt 141 fős frakciójának vezetője Bujdosó Andrea Anna képviselőasszony.

0: A Fidesz Magyar Polgári Szövetség 44 fős frakciójának vezetője Gulyás Gergely képviselő úr. A Keresztény Demokrata Néppárt 8 fős frakciójának vezetője Rétvári Bence képviselő úr. A Mi Hazánk 6 fős frakciójának vezetője Torockai László képviselő úr.
1: Tisztelt Országgyűlés, soron következik az Országgyűlés elnökének titkos szavazással történő megválasztása. Az Országgyűlésről szóló törvény 6. paragrafus egybekezdése alapján a képviselőcsoportok vezetői közös indítványt tettek a házelnök személyére. Ennek figyelembevételével a nagy S/3 számú javaslatomban azt kezdeményezem, hogy az Országgyűlés Forsthoffer Ágnes asszonyt válassza meg házelnökké. Felhívom a figyelmüket, hogy az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezései szerint ez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A házelnök megválasztása titkos szavazással történik. Tisztelt Országgyűlés, a Határozati Házszabály 1-es számú melléklete tartalmazza a titkos szavazás lebonyolításának rendjét. Felkérem dr. Cipa András és Horváth Nándor Zsolt korjegyzőket, ismertessék a legfontosabb tudnivalókat, képviselőtársaimat pedig tisztelettel kérem, hogy helyükön hallgassák ezt.
2: Tisztelt Országgyűlés! A titkos szavazás szabályai a következők. A szavazás során az Országgyűlés korelnöke és korjegyzői szavazatszámláló bizottságként járnak el. A képviselők az Országház alsóházi üléstermének Dunaparti folyosóján vehetik át a szavazólapokat a nevük kezdőbetűjének megfelelő csoportból, ABC sorrendben, 4 csoportban. Tájékoztatom önöket, hogy a szektoroknál 1 darab szavazólapot, továbbá 1 borítékot vehetnek át. Kérem, hogy az átvétel tényét az asztaloknál elhelyezett íveken aláírásukkal igazolni szíveskedjenek. Tájékoztatom önöket, hogy a szavazás során szavazófülkét is igénybe lehet venni. Kérem önöket, hogy a szavazólapon az igen, nem, illetve tartózkodom rovatba helyezzék el jelölésüket.
0: Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkal lehet. Érvényes szavazatnak csak az minősül, amit a szavazólapon szereplő jelöltre adtak le, neve mellett igen, nem, vagy tartózkodom négyzetben elhelyezett 2 egymást metsző vonallal. Érvénytelen az a szavazat, amelyről nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a képviselő kire, illetve hogyan szavazott. Semmis az a szavazat, amit nem a hivatalos szavazólapon adtak le. Amelyikről hiányzik a bélyegzőlenyomat, illetve ha a szavazólapot a képviselő átveszi, de nem dobja be az urnába. Tájékoztatom önöket, hogy amennyiben a szavazólap kitöltését bárki elrontja, a szavazatszámláló bizottság urnánál tartózkodó tagjai azt bevonják, és helyébe új lapot adnak ki.
1: Tisztelt Országgyűlés, a szavazási idő alatt az alsóházi ülésterem folyosóján csak képviselők, illetőleg a szavazásban közreműködő munkacsoport tagjai tartózkodhatnak. Tájékoztatom önöket, hogy a szavazatok leadására 20 perc áll rendelkezésre. Megkérem képviselőtársaimat, hogy fáradjanak a nevük kezdőbetűjének megfelelő táblával jelzett asztalhoz, ahol megkaphatják a szavazólapokat. Felhívom figyelmüket, hogy a korábbi alakuló üléseken kialakult gyakorlatnak megfelelően vigyék magukkal, és a szavazólap átvétel előtt szíveskedjenek felmutatni képviselő igazolványokat. A szavazólap átadására csak ennek ellenében kerülhet sor. Ezt követően a névjegyzékben felvétel tényét kérem aláírásukkal igazolják. Kérem, hogy a korjegyzők és a korjegyzővel nem rendelkező frakciók által a szavazatszámláláshoz delegált képviselők a szavazást követően fáradjanak a szacsvai teremben. Most a szavazás és az összeszámlálás idejére 40 perc szünetet rendelek el.

most jó? Jó. Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk munkánkat. Az ülés vezetésében továbbában Berki Ákos és dr. Kincse Csongor korjegyzők lesznek a segítségemre. Bejelentem, hogy a szavazatszámláló bizottság befejezte munkáját. Megállapította, hogy a szavazási eljárás érvényes és eredményes volt. Ismertettem a szavazás eredményét. A titkos szavazásban 195 képviselő a szavazólapot felvette. Forsthoffer Ágnes személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 195 képviselő adta le a szavazatát. Érvénytelen szavazat nem volt. A szavazatok megoszlása a következő. Igen szavazatok száma 193, nem szavazatok száma 2, tartózkodom szavazat nem volt. Ennek alapján az Országgyűlés Forsthoffer Ágnest, asszonyt az Országgyűlés elnökévé megválasztotta. Gratulálok!

0: Most az ünnepélyes eskütétel következik. Kérem, hogy felállva tisztelegjünk a nemzeti zászló és a történelmi zászlók bevonulása előtt.
1: Elnök úr, Józsa Gábor őrnagy, a díszőrség parancsnoka, kérek engedélyt a nemzeti és a történelmi zászlók behozatalára.
0: Engedélyt megadom.
1: Értettem. Zászlóvivők, díszőrhelyre lépés! In! Ujj!

0: Zászlóvivők jobbra, balra, át! Dísz, állás!
1: Jó. Felkérem Postófer Ágnes házelnök asszonyt, hogy fáradjon az ülésterem közepére és tegye az esküjét. Felkérem Berki Ákos közjegyzőt, hogy olvassa elő az esküvő szövegét.
2: Én,
3: Forsthofer Ágnes,
2: fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek,
3: jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom, országgyűlési elnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen.

Tisztelt Országgyűlés, most felkérem Balogh Mihály korjegyzőt, hogy aláírsa, készítse elő az esküokmányokat. Forsthofer Ágnes házelnök asszony pedig kérem, hogy kézrezével lássa el azokat. Az Országgyűlés és a magam nevében gratulálok Forsthofer Ágnes házelnök asszonynak, megválasztása, eredmények, munkát és sok sikert kívánok.

Jó. Tisztelt képviselőtársaim, tájékoztatom Önöket, hogy a házelnök asszony az ülésterem közepén fogadja a gratulációkat, elsőként a köztársaság elnök úrtól.

Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt honfitársaim! Bizalmukat megköszönve meghatottan állok itt ma önök előtt. Pontosan tudom és értem, hogy a nekem szavazott bizalom mekkora felelősség. Pontosan tudom, hogy ezzel a bizalommal nem hatalmat, hanem szolgálatot kaptam. Hitemből is tudom, hogy akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. A mai nap nem számomra, hanem a magyar nép számára nyit történelmi lehetőséget. Változások jönnek, amelyekkel új korszakot kezdünk a magyar parlamentáris demokrácia történetében. Az országház ugyanis nem a pártok, hanem újra a magyar nemzet otthona, Magyarország háza kell, hogy legyen. Nem hatalmi központ, hanem a nemzet akaratának szentélye. Ez a ház újra a szerénység és alázat, a szolgálat és a tenni akarás háza lesz, nem az urizálás, a nagyzolás, a magamutogatás szintere. Ahol nem jobbak vagy rosszabbak vagyunk egymásnál, hanem kiegyensúlyozói vagyunk egymásnak. Minden megszólalásnál a magyar nemzet egységére kell törekednünk. Legyen itt helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, az értő figyelemnek, a tényeken nyugvó, tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek is. És legyen helye a szeretetnek. Az első magyar parlamenti képviselőnő, Slachta Margit bátor kiállása, szociális érzékenysége és keresztény elkötelezettsége példaként áll előttem. Az ő szavait idézem. Szeretet nélkül nincs élete, növekedése és boldogulása egy közösségnek. Mi ebben a házban szeretni fogjuk a hazánkat, szeretni fogjuk a magyar népet. És ezt azzal mutatjuk ki, hogy felelősséggel és tisztességesen a magyar nemzet becsületét és felemelkedését szolgáló törvényeket alkotunk. Azért fogunk dolgozni, hogy többé senki ne legyen megbélyegzett másodlagos állampolgár származása, véleménye vagy életmódja miatt. Legyen az országunk, a parlamentünk újra mindenkié, aki itt él, aki itt dolgozik, vagy akit ide húz vissza a szíve a nagyvilágból. Érjen el e falak közé mindenki hangja, aki képviseletével megbízott bennünket. Az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott. Legyen nyitottabb a szabad sajtó felé, és legyen érthetőbb a civil társadalom és főleg a fiatalok felé. Lássák és hallják tisztán az érdeklődők, hogy hogyan dolgozunk értük. Lássák, hogy miképp a világ sokféle, az érdemi vita is sokféle, de kölcsönös tiszteleten alapul. Kérem ezért képviselőtársaimat, hogy a politikai nézeteken felülemelkedve közösen teremtsük meg újra az országgyűlés tekintélyét. Mert a közbizalom helyreállítása itt, a parlamentben kezdődik. Legyen az országgyűlési munka méltó a magyar emberektől kapott felhatalmazáshoz. Magyarország polgárait nem akkor szolgáljuk megfelelően, ha hangosak vagyunk, hanem akkor, ha jobban megértve egymást, hidat tudunk építeni a szakadékok fölé is. Új szemléletre van szükség az országgyűlés hivatalának vezetésében is. A rend fenntartása nem lehet ürügy a politikai vélemények korlátozására és a bezárkózásra. Az értékteremtés nem a közpénzfaló, a hatalmat fitoktató intézkedésekben és külsőségekben jelenik majd meg, hanem a felelős gazdálkodás által megteremtett új lehetőségekben és az elkötelezett törvényalkotási munkában. Ha így dolgozunk, akkor Szent István terve szerint utunk újra Európába vezet vissza. Legyen ennek az útnak az első szimbolikus lépése, első házelnöki döntésem. Elrendelem, hogy a mai napon, 12 év után kerüljön vissza az Európai Unió zászlaja a magyar parlament épületére.

Ez a zászló, a jelképe annak a szövetségnek, amelyre a magyar választópolgárok 22 évvel ezelőtt elsöprő többséggel igent mondtak. Ehhez a szövetséghez tartozni ma is a magyar nemzet elemi érdeke. Kövesse ezt az első szimbolikus lépést számos másik, mellyel újra megbecsült tagjai leszünk Európa közösségének. Bizalmukat még egyszer megköszönve állok a megtisztelő feladat elé, és kérem Isten áldását a ma megalakult országgyűlés munkájára és a megújuló magyar demokráciára. Köszönöm.

0: Tisztelt Országgyűlés, megköszönöm házelnök asszony szavait. Tisztelt Országgyűlés, kérem, hogy felállva tisztelegjünk a nemzeti zászló és a történelmi zászló kivonulás előtt.
1: Zászlóvivők, jobbra, balra! Lépés! In! Uj!

Tisztelt Országgyűlés, most az Országgyűlés alelnökeinek, törvényalkotásért felelős alelnökeinek, alelnökének és jegyzőnek nyílt szavazással történő megválasztására kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, a képviselőcsoport vezetők közös indítvány alapján Nagy Esper 4 és Nagy Esper 5 számú javaslatomban azt kezdeményezem, hogy az Országgyűlés 6 alelnököt, köztük törvényalkotásért felelős alelnököt és 14 közjegyzőt válaszol. Jegyzőt, bocsánat. A közös indítványnak megfelelően kezdeményezem, hogy az Országgyűlés alelnökének dr. Hallerné dr. Nagy Anikót és Kőszegi Krisztiánt, Tisza, Vitályos Esztert, Fidesz május 13-tól, dr. Latorcai Csavát, KDNP május 13-tól és dr. Dúró Dorát, Mi Hazánk, törvényalkotás felelős alelnöknek dr. Rák Rihárdot, Tisza, jegyzőnek pedig Berki Ákost, Bodóczi Istvánt, dr. Simon Zsuzsannát, Néher Andrást, Rózsahegyi Áront, Sóti Anikó Zsuzsannát, Újvári Szilviát Tisza, valamint dr. Csúszda Gábort, F. Kovács Sándort, Kovács Sándort, Németh Balázs Lajost, Varga Gábort Fidesz, dr. Simicskó Istvánt KDNP és Dózs Dávidot Mi Hazánk válassza meg. A javaslathoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani, és a tisztségviselőkről az Országgyűlés személyenként vita nélkül határoz. Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, hogy megválasztja-e dr. Hallerné dr. Nagy Anikót az Országgyűlés alelnökének. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, 193 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett dr. Hallerné dr. Nagy Anikót az Országgyűlés alelnökének megválasztottam. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy megválasztja Kőszegi Krisztiánt az Országgyűlés alelnökének. Kérem, most szavazzanak! Kimondom a határozatot, Kőszegi az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Kőszegi Krisztiánt az Országgyűlés alelnökének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy megválasztja Vitályos Esztert május 13-tól az Országgyűlés alelnökének. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az Országgyűlés 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Vitályos Esztert az Országgyűlés alelnökének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy megválasztja dr. Latorcai Csabát május 13-tól az Országgyűlés alelnökének. Kérem, most szavazzanak! Kimondom a határozatot, 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett dr. Latorcai Csabát az Országgyűlés alelnökének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy megválasztja Dúró Dórát az Országgyűlés alelnökének. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, 192 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Dúró Dorát az Országgyűlés alelnökének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, hogy megválasztja dr. Rák Rihárdot az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökének. Kérem, most szavazzanak!
Kimondom a határozatot, 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett dr. Rák Richárdot az országgyűlés alelnökének megválasztotta. Bejelentem, hogy dr. Rák Richárd alelnöké történő megválasztásával a Törvényalkotási Bizottság elnökjelöltjévé vált.

Tisztelt Országgyűlés, most az Országgyűlési jegyzőinek személyéről döntünk. Kérdezem, a tisztelt Országgyűlés megválasztja Berki Ákost az Országgyűlés jegyzőjének. Most szavazzanak.

Kimondom a határozatot, az országgyűlés 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Berki Ákost az országgyűlés edzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja Bodóczi Istvánt az országgyűlés jegyzőjének. Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodással Bodóczi Istvánt az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja dr. Simon Zsuzsannát az országgyűlés alelnökének. Kérem, ott szavazzon. Jegyzőjének, bocsánat. Annyi a beléptem. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 194 igen, 0 nem és 0 tartózkodással dr. Simon Zsuzsannát az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja Néher András az országgyűlés jegyzőjének. Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot, 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Néher András az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem az országgyűlést, megválasztja Rózsahegyi Áront az országgyűlés jegyzőjének. Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot, 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Rózsahegyi Áront az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja Sóti Anikó Zsuzsannát az országgyűlés jegyzőjének. Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 193 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Sóti Anikó Zsuzsannát az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja Újvári Szilviát az országgyűlés jegyzőjének. Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot, 195 igen, 0 tartózkodás és 0 nem mellett az országgyűlés Újvári Szilviát az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, megválasztja dr. Csúszda Gábort az országgyűlés jegyzőjének. Kérem, most szavazzanak.

Kimondom a határozatot, az országgyűlés 195 igen, 0 nem és 0 a tartózkodással dr. Csúza Gábort az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasz-e F. Kovács Sándort az országgyűlés jegyzőjének? Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot, 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett az országgyűlés F. Kovács Sándort az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja Kovács Sándort az országgyűlés jegyzőjének? Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Kovács Sándort az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, megválasztja Németh Balázs Lajost az országgyűlés jegyzőjének. Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 190 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Németh Balázs Lajost az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasztja Varga Gábort az országgyűlés jegyzőjének? Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Varga Gábort az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasz-e dr. Simicskó Istvánt az országgyűlés jegyzőjének? Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 195 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett dr. Simicskó Istvánt az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, megválasz-e Dócs Dávidot az országgyűlés jegyzőjének? Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés 192 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett Dócs Dávidot az országgyűlés jegyzőjének megválasztotta. Tisztelt országgyűlés, az országgyűlés a magam nevében a megválasztott tisztségviselőknek gratulálok, munkájuk ellátásához sok sikert kívánok. Tisztelt országgyűlés, bejelentem, hogy a képviselőcsoportok megalakulásával, valamint az országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásával a házbizottság megalakult. A házbizottság tagjai Forsthofer Ágnes házelnökasszony, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó, Kőszegi Krisztián, Vitályos Eszter, dr. Latorcai Csaba, Dúró Dóra alelnökök, dr. Rák Rihárd törvényalkotásért felelős alelnök, valamint Bújdosó Andrea Anna Tisza, Gulyás Gergely Fidesz, Létvári Bence KDNP és Torockai László a Mi Hazánk frakcióvezetője. Tisztelt országgyűlés, most a házbizottság alakuló ülésére kerül sor. Erre való tekintettel most 45 perc szünetet rendelek el, és kérem a házbizottság tagjait, szíveskedjenek a főemelet 11 szám alatti Pázmándi Dénes terembe fáradni. Az ülés vezetését a szünetet követően átadom Forsthofer Ágnes házelnökasszonynak, valamint megköszönöm a közjegyzők munkáját. Köszönöm az együttműködéseket. A szünet végét engedjük.

megtiszteltetés első alkalommal köszönteni Önöket innen a pulpitusról. Folytatjuk a munkát. Felkérem Sóti Anikó Zsuzsanna és Varga Gábor jegyzőket, hogy legyenek segítségemre az ülés vezetésében. Tisztelt Országgyűlés! Házelnöki jogkörömben indítványt terjesztettem elő annak érdekében, hogy az Országgyűlés a házszabálytól eltéréssel tárgyalhassa meg a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló Téper 7-es számú törvényjavaslatot. A javaslat a honlapon megismerhető. Tisztelt Országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a házszabálytól való eltéréshez a jelenlévők 4/5-ének igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a Téper 7-es számú törvényjavaslat házszabálytól eltéréssel történő tárgyalását. Kérem, szavazzanak most! Az Országgyűlés a házszabálytól való eltérést 187 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, házelnöki jogkörömben indítványt terjesztettem elő annak érdekében, hogy az Országgyűlés házszabálytól eltéréssel tárgyalhassa meg az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló Téper 8-as számú törvényjavaslatot. A javaslat a honlapon megismerhető. Tisztelt Országgyűlés, felhívom a figyelmüket, hogy a házszabálytól való eltéréshez a jelenlevő képviselők 4/5-ének igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a Téper 8-as számú törvényjavaslat házszabálytól való eltéréssel történő tárgyalását. Kérem, szavazzanak most! Az Országgyűlés a házszabálytól való eltérést 187 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló Téper 7-es számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatról való döntés és a zárószavazás. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő Téper 7/1 számon módosító javaslatot nyújtott be. Először erről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a Téper 7/1 számú módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm. Az Országgyűlés 196 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elfogadta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Téper 7 számú módosult törvényjavaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Az országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 141 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 53 tartózkodással elfogadta. Soron következik az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló TPER 8-as számú törvényjavaslat zárószavazása. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a TPER 8-as számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak most! Az országgyűlés a törvényjavaslatot 190 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés! Soron következik az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. A bizottsági rendszerre, a bizottsági tagokra és tisztségviselőkre a frakcióvezetők megállapodása szerint teszek javaslatot. Az indítvány tartalmazza a nemzetiségeket képviselő bizottság elnevezésére, valamint elnökének és alelnökeinek személyére vonatkozó javaslatomat is. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a honvédelmi és rendvédelmi, a nemzetbiztonsági, valamint a külügyi bizottságba a mai napon csak olyan tagokat tudunk választani, akik tekintetében már megtörtént a nemzetbiztonsági ellenőrzés, a többi tag megválasztására később kerül sor. Tisztelt országgyűlés, arra figyelemmel, hogy az országgyűlési törvény rendelkezései alapján a Törvényalkotási Bizottság elnökének személyéről külön kell döntenünk, először a bizottsági rendszerről, a bizottságok tisztségviselőiről és tagjairól határozunk, és ezt követően szavazunk a Törvényalkotási Bizottság elnökéről. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy a HPR 6 számú előterjesztésnek megfelelően megalakítja-e bizottsági rendszerét, és megválasztja-e a bizottságok tisztségviselőit, valamint tagjait a Törvényalkotási Bizottság elnökének kivételével. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 196 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül megalakította bizottsági rendszerét, és a Törvényalkotási Bizottság elnökén kívül megválasztotta a bizottságok tisztségviselőit és tagjait. Tisztelt Országgyűlés, most a Törvényalkotási Bizottság elnökének választása következik. Emlékeztetem Önöket, hogy az Országgyűlés dr. Rák Richárdot törvényhozásért felelős alelnökké választotta. Alelnök úr ezzel a Törvényalkotási Bizottság elnökjelöltjévé vált. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e dr. Rák Richárdot a Törvényalkotási Bizottság elnökévé? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 196 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül dr. Rák Richárdot a Törvényalkotási Bizottság elnökévé megválasztotta. Engedjék meg, hogy valamennyi megválasztott bizottsági tisztségviselőnek és tagnak eredményes és sikeres munkát kívánjak. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a miniszterelnök megválasztása. Az alaptörvény első cikk második bekezdésének F pontja és a 16-os cikk 3-as bekezdése alapján dr. Sulyog Tamás köztársasági elnök Magyar Pétert javasolta miniszterelnöknek. Az erről szóló javaslatot S/12 számon az informatikai hálózaton megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés, az alaptörvény 16. cikk 4. bekezdése alapján a miniszterelnök megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint felének szavazata szükséges. A miniszterelnök a megválasztásával hivatalba lép. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének megválasztotta.

0: zászlóvivők jobbra, balra, ett! Dísz, állás!
1: Felkérem Magyar Péter miniszterelnök urat, hogy az ülésterem közepén tegye le esküjét. Felkérem Sóti Anikó Zsuzsanna jegyzőasszonyt, hogy olvassa elő az eskü szövegét.
2: Én
3: Magyar Péter.
2: Fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Miniszterelnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
3: Isten engem úgy segéljen.
1: Tisztelt Országgyűlés, most felkérem Balogh Mihály képviselő urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, Magyar Péter miniszterelnök urat pedig megkérem, hogy kézjegyével lássa el azokat.

Miniszterelnök úr, szívből gratulálok az országgyűlés és a magam nevében. Kívánok az ország vezetéséhez sok sikert, bölcsességet és Isten áldását. Tisztelt képviselőtársaim, tájékoztatom Önöket, hogy miniszterelnök úr az ülésterem közepén fogadja a gratulációkat, elsőként dr. Súlyog Tamás köztársasági elnök úrtól.

Tisztelt honfitársaim, magyarok, határon innen is túl, tisztelt vendégeink, tisztelt képviselőtársaim! Ünnepi pillanatban megrendülten állok önök előtt. A csodálatos hazánk Magyarország szolgálatára egy olyan nemzet

szolgálatára esküdtem fel néhány perccel ezelőtt, melynek első miniszterelnöke a mártírrá vált gróf Battyányi Lajos volt. Ahogy 36 éve, 1990-ben e falak között Antall József néhai miniszterelnök felidézte, gróf Battyányi Lajos és Teleki Pál sorsa, és később Nagy Imre miniszterelnöknek a nemzetért vállalt mártír halála minden magyar kormányfő számára figyelmeztetés és örök szimbóluma a magyar történelemnek. Ezért a hazáért az elődeink az életüket adták. Magyarország miniszterelnökének lenni hatalmas politikai és emberi felelősséggel jár, de annak történelmi terhével is, hogy az ő áldozatuk, milliók áldozata, amit a hazáért hoztak, ne legyen, nem lehet hiába való. Hittel, akaraterővel, hazaszeretettel fogok dolgozni az év minden napján, a nap minden órájában azért, hogy megfeleljek az olyan elődök figyelmeztető példájának, mint Battyányi Lajos, Nagy Imre vagy éppen Antall József. Tisztesség, bátorság, bölcsesség. Miniszterelnökként kellő alázattal ebben fogok példát venni és tanulni tőlük. Érzem és értem a felelősségem. Láttam elődeim sorsát, és nem csak a hősökét. Láttam azt is, hogyan lehet a miniszterelnöki pozíciót a nemzet szolgálata helyett a hatalom szolgálatába állítani. Láttam, hogy hogyan tudja a hatalom lassan maga alá gyűrni az embert. Hogyan válhat a politikus fokozatosan saját rendszerének a fogjává, és hogyan képes egy politikai közösség elveszíteni a kapcsolatát azokkal az emberekkel, akiktől eredetileg a felhatalmazását kapta. A magyar történelem figyelmeztetés minden miniszterelnök számára. Figyelmeztetés arra, hogy a hatalom múlandó. A döntéseink következménye azonban generációkon át velünk maradnak. Egy országot fel lehet emelni néhány bátor és tisztességes döntéssel, de le is lehet rombolni önzéssel, göggel, rövidlátással vagy éppen kevésséggel. Éppen ezért szeretném világosan kimondani itt, a magyar demokrácia és alkotmányosság házában. Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Antall József szavai jelölik ki számunkra ennek a szolgálatnak az erkölcsi mércéjét és kötelességét. Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos. Teszem ezt a legjobb tudásom szerint, ameddig tudom, és a magyar nemzet igényli. Nem azért állok most itt, mert külön vagyok bárkinél az országban. Nem vagyok. Azért állok itt, mert a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak. És ez a bizalom, amelyet kaptunk, egyszerre megtiszteltetés, súlyos erkölcsi kötelezettség, de csodálatos érzés is. Csodálatos érzés, mert ezért az országért dolgozni felemelő dolog. Nincs még egy hely a világon, ahol ennyi tehetség, ennyi kitartás, ennyi fájdalom és ennyi élni akarás sűrűsödne össze egyetlen nemzet történetében. Magyarország azért csodálatos, mert újra és újra talpra tudott állni. Akkor is, amikor már sokan lemondtak róla. Mert ebben az országban emberek milliói dolgoznak csendben, tisztességgel, napról napra a családjukért, a közösségeikért és a szeretett hazájukért. Magyarország az otthonunk, amely egyszerre tud szívszorítóan szomorú
és egyszerre végtelenül derűs lenni. Az otthonunk tele makacsággal, derűvel, humorral, találékonysággal, szabadságvágyal és hazaszeretettel. Az otthonunk, a sorsunk, a gyerekeink és az unokáink jövője. Honfitársaim, a harmadik magyar köztársaság történetében példátlan az az erő, amivel a magyar emberek a változás oldalára álltak 2026. április 12-én. Példátlan volt az országgyűlési választáson résztvevők száma, ahogyan a 3.385.000 rendszerváltó szavazat is az volt. Példátlan az az út, amit az elmúlt két évben Magyarország megtett, a magyar emberek megtettek. Köszönöm nekik. Én arra kérek mindenkit itt, az országgyűlés, vagy ahogy a tervezője Steindl Imre nevezte, az alkotmány templomának falai között, hogy hallják és értsék meg ezt az akaratot. A magyar emberek arra adtak nekünk felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását. Arra adtak nekünk felhatalmazást, hogy új fejezetet nyissunk Magyarország történetében, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsunk, hogy kezdjük újra. Tudnunk kell azonban, hogy újrakezdés nincs megbékélés nélkül. Megbékélés viszont nincs igazságtétel nélkül. Igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Ha ezek bármelyike hiányzik, a nekünk felhatalmazást adó magyar embereknek újra csalódniuk kell majd. Tisztelt képviselőtársaim! Szembenézésre van szükség. Szimbolikus, hogy az Orbán-Gyurcsány korszak két névadó miniszterelnöke ma nem ül itt a padsorokban, hogy nyíltan, tisztán beszéljünk a ránk hagyott örökségükről. Nem egyszerűen azért, mert a pártjaik elveszítették a választást, hanem mert megbuktak politikailag, emberileg, erkölcsileg. Megbukott az a politikai működés, amely folyamatosan egymásból élt, még a hazát kifosztotta. Egymás ellenében mozgósított, miközben felélte Magyarország gazdasági, erkölcsi és társadalmi tartalékait. 22 évvel azután, hogy Magyarország újkori történetének legnagyobb lehetőségét kapta az uniós csatlakozással, szeretett hazánk már a felperzselt föld lett. Kifosztották, szétrabolták, elárulták, megvezették. És amikor mindezért vállalni kellene a felelősséget, saját politikai közösségük és az ország felé, elsonfordálnak, lemondanak, visszavonulnak, mossák kezeiket. Az, hogy nem ülnek ma itt, pontos látlelete ennek a politikai kultúrának, amely évtizedeken keresztül uralta ezt az országot, a felelősség elhárításának, az önvizsgálat teljes hiányának, és a következmények nélküli hatalomgyakorlásnak. De a magyar nép, kedves képviselőtársaim, nem fogja megtenni azt a szívességet, hogy hagyja, hogy ez a szembenézés elmaradjon. Egy olyan országot örököltünk, ahol 3 millió ember él szegénységben. 800 000 nyugdíjas létminimum alatt. 400 000 gyermek nő fel nélkülözésben és társadalmi kirekesztettségben. Olyan országot örököltünk,
ahol a leköszönő kormány 3 hónap alatt összehozta az éves tervezett költségvetési hiány több mint 90%-át. Ahol megbukott a hatalom, és a bukott hatalom még az utolsó óráiban is, az utolsó napokban is megkísérelt ellopni mindent, ami mozdítható. Egy olyan országot örököltünk, ahol évente több tízezer ember hal meg idő előtt azért, mert az egészségügyet kivéreztették. Ahol 900 ezer embernek nincs saját házi orvosa. Ahol hónapokat vagy éveket kell várni egy vizsgálatra vagy egy műtétre, és ahol az emberek 5 évvel rövidebb ideig élnek az európai átlagnál. Egy olyan országot örököltünk, ahol az oktatás a felemelkedés helyett egyre inkább a társadalmi különbségek újra termelődésének az eszköze lett, ahol egy gyermek sorsát sokszor már a születése pillanatában a családja, anyagi helyzete és a lakóhelye dönti el. Egy olyan országot örököltünk, ahol a felnőtt magyarok fele 300 ezer forintnál kevesebből kísérel meg megélni, miközben az árak elszabadultak, a pénzünk az értékének közel a felét elveszítette, a lakhatás pedig fiatal családok százezrei számára vált elérhetetlen luxussá. Egy olyan országot örököltünk, ahol a gyermekvédelem sok esetben magára hagyta a legkiszolgáltatottabb gyermekeket, és ahol rengeteg fiatalnak félelemben, megaláztatásban vagy szeretet nélkül kellett felnőnie, kell felnőnie azokban az intézményekben, amelyeknek biztonságot kellett volna nyújtaniuk nekik. Egy olyan országot örököltünk, ahol az állam a saját polgárai helyett egy szűk politikai és gazdasági elit meggazdagodását segítette elő, miközben ezer milliárdok tűntek el alapítványokból, a Nemzeti Bankból, túlárazott és felesleges beruházásokkal és politikai klientúrák zsebében. Egy olyan Magyarországot örököltünk, amely az Európai Unió legkorruptabb tagállamává vált, és ahol 20 ezer milliárd forintra becsülik azt a vagyont, amelyet az elmúlt másfél évtized rendszere kivont, ellopott a magyar nemzet közös szolgálatából, a magyar emberek zsebéből, a magyar emberek, a magyar gyerekek és idősek asztaláról. Egy olyan országot, ahol 8 ezer milliárd forintnyi uniós forrás vált elérhetetlenné a korrupció és a jogállam szándékos leépítése miatt. Ez a magyar emberek pénze, amelyből kórházak, iskolák, utak és vállalkozások fejlődhettek volna. Egy olyan országot örököltünk, ahol a politika tudatosan fordította a magyarokat a magyarok ellen, családokat, barátságokat és közösségeket szakítva szét a gyűlöletre, félelemre és állandó uszításra alapuló, épülő hatalom gyakorlással. És végül egy olyan országot örököltünk, ahol emberek milliói veszítették el a hitüket abban, hogy ez az ország még lehet igazságos, emberséges, közös hazája minden magyarnak. Honfitársaim, az elmúlt 2 évtized politikájáért egy szűk hatalmi elitcsoportot leszámítva az egész ország súlyos árat fizetett. A fideszes érzelmi honfitársaink is, a mi hazánkra szavazók is, a baloldali választópolgárok is. És megfizették azok is, akik kiábrándultan hátat fordítottak a politikának. Mondjuk ki, ami történt,
az nem a magyar emberek hibája. A magyar emberek éppen bebizonyították, hogy szemben az őket irányítókkal ez az ország képes a megújulásra, képes a józanságra, képes a szabadság és az igazság iránti vágy, igény megfogalmazására. A tudósok, újságírók, vélemény formálók által sokszor leírt, hibáztatott magyar nép jóval bölcsebb, jóval demokratább, jóval hazaszeretőbb, mint a saját politikai elitje, amely az elmúlt évtizedekben cserbe hagyta őt. Miközben a jobb és baloldali politika foglyulejtette, egyben életben is tartotta egymást. Miközben folyamatosan egymás ellen mozgósították saját táboraikat, valójában kölcsönösen fenntartották egymás politikai rendszerét. Minden politikai oldalnak szembe kell néznie a saját felelősségével. A volt kormánypárti képviselőknek és a fideszes hatalmi elitnek hosszú utat kell majd ehhez megtennie, a szembenézéshez. Ennek a szembenézésnek csak az első lépése lesz annak felismerése, hogy vezetőik személyes és erkölcsi értelemben is milyen károkat okoztak. A valódi szembenézés akkor jön majd el, amikor az a kérdés is feltehető, hogy hogyan engedhette a polgári jobboldal, az egykori polgári jobboldal ezt a károkozást. De az országgyűlésből kihullott, valaha volt ellenzéknek is van elszámolnia valója azzal, hogyan tartotta fontosabbnak sokszor a saját politikai túlélését a hazajövőjénél. A demokráciát nem a valaha volt ellenzék bontotta le, de hosszú éveken át megelégedett a következmények nélküli ellenzékiséggel, miközben a hazánk egyre mélyebb, egyre súlyosabb válságba sodródott. A magyar nép nem olyan elitet, nem olyan politikát érdemel, mint ami sorsáról jutott az utóbbi évtizedekben. A Tisza képviselői ezért megfogadják, hogy lezárják azt a történelmi korszakot, amely újra és újra egymással fordította szembe a magyar embereket. Arra vállalunk közös kötelezettséget, hogy Magyarországon újra erősebb lesz az, ami összeköt minket, mint ami elválaszt. Hogy újra megtanulunk egy nemzetként gondolni önmagunkra, akkor is, ha különböző helyről jöttünk, különböző tapasztalatokat hordozunk, vagy más politikai közösségre szavaztunk.

Megfogadjuk, hogy a következő években a bizalom, az emberség és a közös hazaszeretet nyelvét fogjuk erősíteni ebben az országban, hogy a közéletet újra az együttműködés, a kíváncsiság, az egymás iránti tisztelet és a közös felelősség érzése fogja áthatni. Hogy Magyarország minden magyar ember közös otthona lesz végre, ahol mindenki érezheti, hogy helye van a nemzetben. Megfogadjuk, hogy minden magyar ember méltóságát tiszteletben tartjuk. Azokét is, akik bennünket támogattak, és azokét is, akik más politikai közösségben hittek. Mert a nemzethez való tartozás, közös sors, közös nyelv, közös történet és közös felelősség. Megfogadjuk, hogy olyan országot építünk, ahol a politika képes újra reményt, biztonságot, közös célokat adni az embereknek. Olyan Magyarországot, ahol a családok, barátok és közösségek újra képesek beszélgetni egymással, meghallgatni egymást, és együtt örülni annak, hogy ugyanahhoz a hazához tartoznak. És megfogadjuk azt is, hogy minden döntésünknél emlékezni fogunk arra a történelmi pillanatra, amikor a magyar emberek milliói kimondták, Magyarország új korszakot akar nyitni, egy szabadabb, emberségesebb, bizakodóbb és egymásra büszke ország korszakát. Tisztelt képviselőtársaim, a szembenézés után, de csak utána, igazságtételre van szükség. Az igazságtétel a demokratikus újjáépítés egyik alapfeltétele. Annak kimondása, hogy Magyarország nem épített új korszakot elhallgatott bűnökre, eltitkolt szerződésekre, magánérdekek szolgálatába állított közvagyonra és következmények nélkül hagyott hatalmi visszaélésekre. A magyar embereknek joguk van tudni, hogyan működött az elmúlt évtizedek hatalmi rendszere. Joguk van tudni, hogy milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzet közös vagyonának jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon. Hogyan lett állami vagyonból politikai befolyás. Hogyan lett közbeszerzésből hűbéri rendszer. Hogyan lett koncessziókból kiváltság. Ezért az új országgyűlés megalakulását követően az elsők között fogjuk benyújtani a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.

Also, ez a hivatal a 2026-os rendszerváltás egyik legfontosabb intézménye lesz. Az lesz a feladata, hogy feltárja az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseit, kivizsgálja a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciókat, segítse a büntetőeljárásokat, és minden törvényes eszközzel fellépjen a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésért. A hivatal nem a kormány alá rendelt politikai eszköz lesz. Autonóm, független állami szervként fog működni, amely kizárólag az országgyűlésnek tartozik majd beszámolással. A függetlensége, a szakmaisága, az átláthatósága azért fontos, mert az igazságtétel csak akkor lehet hiteles, ha maga az intézmény is jogállami alapokon áll. A hivatal fel fogja tárni az állami közbeszerzések rendszerét, a koncessziós szerződéseket, az alapítványokba kiszervezett közvagyont, az állami beruházások túlárazásait, az uniós forrásokkal való visszaéléseket, a Magyar Nemzeti Bankhoz kötődő pénzügyi konstrukciókat, a TAO rendszer pénzmozgásait, a magántőke alapok, az offshore hátterű konstrukciók szerepét, valamint minden olyan ügyletet, amelyeknél felmerül a közvagyon sérelmének, a hivatali visszaélésnek, a hűtlen kezelésnek, a pénzmosásnak, a költségvetési csalásnak, vagy a vagyonkimentésnek a gyanúja.

ahol büntetőjogi felelősség merül fel, ott a hivatal, a nyomozó és igazságszolgáltatási szervek munkáját fogja előkészíteni és támogatni. Ahol polgári jogi úton lehet visszaszerezni vagyontot kártérítési, jogalap nélküli gazdagodási, fedezet elvonási és vagyonzárolási eljárásokat fog kezdeményezni. Ahol külföldre vitték a vagyont, ott nemzetközi jogsegélyt és együttműködést fog igénybe venni, ahol állami szerződések, koncessziók vagy alapítványi konstrukciók sértik a közérdeket, ott jogi úton fogja megtámadni ezeket. Világosan szeretném kimondani, aki azt hiszi, hogy politikai kapcsolat, párthűség, személyes lojalitás vagy régi hatalmi védelem felmentést adhat a törvénysértések, a visszaélések vagy a közvagyon elleni cselekmények következménye alól, az súlyosan téved. Magyarország többé nem lesz következmények nélküli ország.

ami a nemzeté, annak a nemzet szolgálatában kell állnia. Amit jogellenesen vittek el, azt törvényes úton vissza fogjuk szerezni. Amit eltitkoltak, azt nyilvánosságra fogjuk hozni. Amit elkövettek, azt ki fogjuk vizsgálni, és be fogjuk mutatni. Akik felelősek, azok számot fognak adni a tetteikről. Ez az igazságtétel lényege. És van még itt valami, amiről beszélnünk kell. Az elmúlt években közjogi intézmények tucatjai veszítették el a függetlenségükbe vetett társadalmi hitet, bizalmat. Eljátszották? Vagy mert soha nem is gondolták komolyan? Kiüresítették a fékek és ellensúlyok rendszerét? Magukra hagyták a nemzetet a bajban. Ezért most itt a magyar demokrácia és alkotmányosság házában felszólítom azon közjogi méltóságokat, intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóivá váltak, vagy mindig is azok voltak, legyen bennük egyszer bátorság szembenézni a saját felelősségükkel, és félreállni Magyarország demokratikus megújulásának az útjából. Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön, Sulyog Tamás.

Az a Sulyog Tamás, akit ma itt hallhattunk a nemzet egészének képviseletéről beszélni, jogállamról beszélni, először 2 év után a jogállamért aggódni. Ironikus. Ironikus, elnök úr, hogy ez az elmúlt 2 évben nem sikerült. Nem jött össze. Nem sikerült akkor például, amikor Orbán Viktor, bukott miniszterelnök, a fél országot kiirtandó rovarnak nevezte. Elnök úr, nem sikerült akkor, amikor Orbán Viktor, vagy éppen a kúria elnöke, bírókat, vagy művészeket, civileket fenyegetett, vegzált. És nem sikerült akkor sem aggódni, elnök úr, amikor a gyermekvédelemben tönkretett kiskorú gyermekek mellett kellett volna kiállni. És nem sikerült akkor sem, amikor a most megbukott kormány a titkos szolgálatokat küldte a legnagyobb ellenzéki pártra. Nem sikerült, elnök úr. De akkor sem sikerült megszólalni, amikor a bukott miniszterelnök közpénz milliárdokból öntött háborús gyűlöletet minden magyarra, közte a gyerekeinkre. De az alkotmányra és a jogállamra ma már oly kényes ügyvédnek egyszer sem sikerült megállítani az alkotmányellenes jogszabályokat sem, vagy akár minimálisan ellen tartani a jogi önkénynek. Vajon hogyan tudná ennyi gyávaság, félrenézés és hazugság után ennek a gyönyörű nemzetnek az egységét ön megtestesíteni? Szerintem sehogy. Elnök úr, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.

Tisztelt képviselők, tisztelt honfitársaim! Ha túl leszünk a szembenézésen és az igazságtételen, akkor megbékélésre van szükség. Csak hogy nyílt, vérző sebű áldozatoktól nehéz kérni a megbékélés munkáját. Márpedig az előző két évtized áldozatainak sora hosszú. Meg annyi honfitársunk, akiknek az állam ma a kiszolgáltatottságot és nem a védelmet jelenti. Akik segítséget kértek, de csak hallgatást kaptak. Akik bíztak az intézményekben, de azok cserbe hagyták őket. A megbocsájtás nem felejtés. Valódi megbékélés nem születhet kimondatlan fájdalmakra, elhallgatott bűnökre és feldolgozatlan, elvarratlan sebekre sem. Nem fogunk tudni új korszakot nyitni, ha nem vagyunk képesek szembenézni azokkal, akiket cserben hagyott, megalázott, vagy magukra hagyott a magyar állam. Ki kell mondani, hogy ami sok honfitársunkkal történt, az elfogadhatatlan. Éppen ezért engedjék meg nekem, hogy a Magyar Közjogi Folytonosság házában Magyarország miniszterelnökeként bocsánatot kérjek. Frissen megválasztott és felesküdött magyar miniszterelnökként először is bocsánatot kérjek a bicskei áldozatoktól.

Magyarország miniszterelnökeként bocsánatot kérek a Szőlő utcai áldozatoktól is. Bocsánatot kérek a magyar gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Azoktól, akik ma még gyermekek, és azoktól is, akik már felnőttként hordozzák magukban mindazt, amit velük tettek, és amit a magyar állam elmulasztott megakadályozni. Azt üzenem nekik, hogy nincsenek egyedül. Magyarország mostantól nem fordítja el a fejét. Az államnak az a kötelessége, hogy megvédje a rábízolt gyermekeket, és ez a kötelesség nem tűr halasztást, magyarázkodást vagy politikai mellébeszélést. Magyarország miniszterelnökeként bocsánatot kérek mindazoktól, akik az elmúlt évtizedekben azt tapasztalták, hogy az állam nem egyformán védi és nem egyformán tiszteli a saját polgárait. Bocsánatot kérek a honfitársainktól, az előző évtizedek elvesztegetett lehetőségeiért, a korábbi kormánypárti politikusok által elszenvedett megaláztatásokért, a leszakadás újratermelődéséért, és azért, hogy túl sok gyermek úgy nőtt föl Magyarországon, hogy kevesebb esélyt kapott az életben, pusztán azért, mert máshová, másmilyen családba született. Bocsánatot kérek azon civilektől, tanároktól, újságíróktól, egészségügyi dolgozóktól és közéleti szereplőktől, akiket megbélyegeztek, meghurcoltak vagy ellenségként kezeltek azért, mert felmerték emelni a hangukat, mert kimertek állni az elesettek mellett, mert kritikát fogalmaztak meg, vagy csak más véleményt képviseltek. Bocsánat!

Honfitársaim, az elmúlt évek legsúlyosabb bűne az volt, hogy a politika szándékosan szembefordította a magyart a magyarokkal. Családokat, barátságokat, közösségeket szakított szét a gyűlölet, a megbélyegzés és az állandó usszítás. Emberek millióit taszították bele a félelem és a lelki bizonytalanság állapotába. Gyerekek nőttek fel állandó politikai gyűlölet kampányok közepette. Idős emberek rettegtek a jövőtől, a háborútól, egymástól, egymás szomszédaitól. Egy egész ország lelki állapotát megmérgezte az a politika, amely cinikusan játszadozott a mesterséges félelemkeltéssel. A magyar állam ilyet többé nem tehet a saját polgáraival. Soha többé. Április 12-én ez a korszak lezárult egyszer és mindenkorra.

A magyar történelemben ritkán adódik olyan pillanat, amikor egy nemzet ilyen világosan és ilyen erővel dönt a változás mellett. A magyar emberek most saját maguknak adtak egy történelmi esélyt, és ezt az esélyt kötelességünk megőrizni, azzal jól sáfárkodni. Ezért szeretnék most kérni minden, majd szeretnék kérni minden magyar embertől valamit, aki bizalmat szavazott nekünk. Tanuljunk közösen a múlt hibáiból. Ne hagyják magukra a politikusokat a politikával. Figyeljenek bennünket, kérjenek számon bennünket, kérjék számon az ígéreteinket, vitatkozzanak velünk, és soha ne engedjék, hogy bárki visszajön azzal a felhatalmazással, amelyet önök adtak. És azt kérem, hogy kezdjük meg közösen a nemzet újraegyesítésének a hatalmas munkáját is. Kopogjunk be egymáshoz, nézzünk egymás szemébe, és találjuk meg, mi köt össze bennünket. Látogassunk el, látogassuk meg azt a szomszédunkat, azt a barátunkat, azt a családtagunkat, akivel évek óta nem tudunk politikáról beszélni, anélkül, hogy abból sértettség vagy harag ne legyen. És ezúttal ne meggyőzni akarjuk egymást, ne újabb politikai vitát akarjunk nyerni, egyszerűen próbáljuk meg megérteni egymást. Mondjuk el egymásnak, hogy attól még, hogy más pártra szavaztunk, ugyanúgy szeretjük ezt a gyönyörű országot, ugyanúgy biztonságot szeretnénk a gyerekeinknek, ugyanúgy békés, működő, tisztességes, emberséges országban akarunk élni. Tanuljuk újra a közös nemzetben élés legegyszerűbb szabályait, hogy igenis lehet egymással vitatkozni úgy, hogy közben nem akarjuk eltörölni a másikat a föld színéről, kiírni a nemzet egészéből, testéből, hogy lehet politikai nézetkülönbségek mellett is közös hazában gondolkodni, hogy lehet egyformán szeretni Magyarországot úgy is, hogy közben teljesen mást gondolunk a világról és a politikáról. A nemzeti megbékélés ezért nem egyetlen törvényen, nem egyetlen beszéden, nem egyetlen választási győzelmen múlik. Azon múlik, hogy a magyar emberek képesek lesznek-e újra bizalommal fordulni egymás felé. Hogy képesek leszünk-e újra feltételezni egymásról a jó szándékot. Képesek leszünk-e újra meghallgatni egymást anélkül, hogy rögtön árulót vagy ellenséget látnánk a másikban. Képesek leszünk-e újra közös történetként tekinteni Magyarországra. Hiszem, hogy képesek leszünk. Sőt, a magyar nemzet egy emberként vár ennek a közös történetnek az elkezdésére.

Honfitársaim, a rövidesen megalakuló Tisza kormány minden magyar kormánya lesz. A mi célunk az, hogy minden magyar ember valódi polgára legyen ennek a hazának. Ne csak a gazdagok, ne csak a befolyásosak, ne csak a politikailag hűségesek, hanem mindenki, aki ebben az országban él, dolgozik, gyermeket nevel, adót fizet, remél és jövőt szeretne magának. Mert a haza nem kiváltság. A haza közös otthon, és a magyar államnak végre minden ember felé ugyanazzal a tisztelettel, ugyanazzal a méltósággal és ugyanazzal a felelősséggel kell fordulnia. Tisztelt honfitársaim! A szabad Magyarország számomra azt jelenti, amit Ady Endre úgy fogalmazott meg, minden ember fennség. Azt jelenti, hogy ebben az országban minden ember számít, minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy úgy érezze, a magyar állam érte is dolgozik, őt is védi, az ő méltóságát is tiszteli. Polgár, a sükösdi tamburás kisfiú, aki talán ma először jár Budapesten, de bizonyosan először a világ legszebb épületében, és aki ugyanazzal a kíváncsisággal néz erre az országra, mint bármelyik nagyvárosi gyermek. Érte is fogunk dolgozni, mert neki is a legjobb iskola jár, a legjobb tanár, és neki is ugyanaz az esély jár a boldogulásra.

polgár a nevelő otthonból megszökött Martin is, akit túl sokszor hagyott magára az állam. Polgár, akire vigyázni kell. Érte is fogunk dolgozni, mert joga van ahhoz, hogy biztonságban, szeretetben és méltóságban élhessen, növekedhessen. Polgár az a 4 gyermekes édesanya is, aki hónapról hónapra számolgatja, mivel jut még, mire jut még pénze a fizetéséből, és aki közben dolgozik, nevel, remél, helytáll. Érte is fogunk dolgozni, mert az ő munkája ugyanúgy életben tartja ezt az országot, mint bárki másé például itt. Polgár az az idős férfi is, aki 40 év tisztes munka után nem akar mást, csak nyugalmat, biztonságot és egy kis megbecsülést az élete végén. És polgár az a nyugdíjas asszony is, aki csak arra vágyik, hogy ne kelljen többé választani a gyógyszer, élelmiszer vagy fűtés között. Értük is fogunk dolgozni. Polgár az a vidéki gazda is, aki generációk óta műveli ugyanazt a földet, és polgár a fiatal vállalkozó, aki hisz abban, hogy tisztességes munkával Magyarországon is lehet jövőt építeni. Őértük is fogunk dolgozni. Polgár az a tanár, aki minden nehézség ellenére még mindig hisz a pedagógusi hivatásban. Polgár az az ápoló, aki éjszakáról éjszakára emberek életéért dolgozik. Polgár az a rendőr, az a tűzoltó, az a mentős, az a szociális munkás, aki akkor is szolgálja az országot, amikor sokszor maga sem kapja meg a kellő megbecsülést. Őértük is, mindannyiukért fogunk dolgozni. Polgár a határon túli magyar is, aki ugyanúgy ehhez a nemzethez tartozik, bárhol is éljen a világban. És polgár az a fiatal is, aki külföldre kényszerült, de minden hazatelefonáláskor a fájdalommal és szeretettel gondol Magyarországra. Értük is, mindannyiukért fogunk dolgozni. Polgár az, aki szabadon gondolkodhat, szabadon vállalkozhat, szabadon gyakorolhatja a hitét, és akit sem a világnézete, sem a származása, sem a szerelme, sem a politikai véleménye miatt nem érhet hátrány. Minden magyar emberért fogunk dolgozni.

Mert kedves képviselő társaim, a haza nem lehet, és nem lesz kevesek kiváltsága. A mi csodálatos hazánk minden magyar ember közös otthona. Tisztelt honfitársaim, újrakezdésre van szükség. Lépésről lépésre, tégláról téglára fogjuk újjáépíteni azt, amit az elmúlt évtizedek leromboltak. Az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol a szegénységben élő honfitársunknak újra esélye lesz a felemelkedésre, ahol egyetlen gyermek sorsát sem pecsételi meg az, hogy hova született, milyen családból jön, vagy az ország melyik településén nő fel. Olyan országot fogunk építeni, ahol az idősek megbecsült polgárként élhetik életük utolsó éveit, ahol a nyugdíj újra biztonságot jelent, és ahol egy élet munkája után senkinek sem kell választania a fűtés vagy az élelmiszer között. Olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol az egészségügy időben érkező segítséget jelent, ahol az ember sorsáról szakemberek, lehetőleg szakvizsgázott szakemberek, működő kórházak, elérhető háziorvosok, megbecsült ápolók és orvosok gondolkodnak. Olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol a bölcsőde, az óvoda és az iskola újra a felemelkedés kapuja lesz. Ahol a dadus, az óvónő és a tanár megbecsült ember, és a gyermek nem statisztika, a tudás nem kiváltság, és ahol egy szegény családba született tehetséges fiatal előtt is nyitva áll az út a boldogulás felé. Olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol a gyermekvédelem valóban védelmet jelent. Fel fogjuk tárni az elmúlt évek gyermekbántalmazási ügyeit, megerősítjük a gyermekvédelmet, és világossá tesszük, a gyermekek biztonsága a magyar állam egyik legfontosabb kötelessége. Olyan Magyarországot fogunk építeni, amely újra hazavárja a külföldön élő magyarokat, ahol újra százezrek érezhetik úgy, hogy érdemes hazatérniük, mert itthon is lehet biztonságban élni, gyermeket vállalni, otthont építeni, jövőt tervezni, ahol a külföldre költözött honfitársaink a magyar nemzet élő részei maradnak, akikre az ország a közös jövőinek részeként számít. Olyan országot fogunk építeni, ahol a munka ismét tisztes megélhetést biztosít, ahol a bérek lépcsőnként felzárkóznak az európai szinthez, az adórendszer igazságosabbá és kiszámíthatóbbá válik, a vállalkozások energiáját a fejlődés, az innováció és a munkahelyteremtés köti le, és ahol a magyar gazdaság gyarapodásából végre a magyar családok is részesülnek. Az elmúlt években százmilliárdok mentek el, olyan, lehet ezer, olyan külföldi beruházások támogatására, amelyek Magyarországot egyszerű, összeszerelő és ilyen beruházási övezetként kezelték. A profit fontosabb lett az embernél, a természeti környezetnél és a helyi közösség biztonságánál. És ezt a ma leköszönő magyar kormány hagyta, sőt, hát támogatta, most is támogatja. Voltak vállalatok, amelyek úgy viselkedtek Magyarországon, mint a rájuk nem vonatkoznának ugyanazok a szabályok, mint amik a magyar állampolgárokra, cégekre vonatkoznak. És ezt azért tehették meg, mert a leköszönő magyar kormány ezt hagyta, sőt, támogatta, büszke volt rá. Ennek véget fogunk vetni. Olyan Magyarországot fogunk építeni,
ahol a beruházó minden, beruházó tiszteletben tartja a törvényeinket, a környezetünket, a munkavállalóinkat és a helyi közösségeink biztonságát.

olyan Magyarországot fogunk építeni, ahol a közpénz újra közpénz, a közvagyon újra a nemzet vagyona lesz, és ahol senki nem gondolhatja többé, hogy politikai kapcsolatokkal, párthűséggel vagy személyes lojalitással megszerezheti azt, ami minden magyaré. Olyan Magyarországot fogunk építeni, amelynek újra van becsülete Európában és a világban, amely nem sodródik ki a saját maga által választott szövetségi rendszerekből, nem hajbókol idegen érdekek előtt, és nem keveri össze a szuverenitást a magányossággal. Magyarország helye Európában van, és mi erős, megbecsült, saját érdekeit világosan képviselő európai Magyarországot építünk.

Igen, rendelkező kormánypárti frakciónak. A magyar történelemben túl sokszor fordult elő, hogy egy politikai közösség összekeverte a választási győzelmet az erkölcsi politikai tévedhetetlenséggel. Mi ezt a hibát nem szabad, hogy elkövessük. Ezért a saját hatalmunkra is korlátként tekintünk. Elindítjuk Magyarország alkotmányos rendszerének átfogó felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy soha többé ne alakulhasson ki az eddigiekhez hasonló mértékű hatalmi koncentráció ebben az országban. Meg fogjuk erősíteni a fékek és ellensúlyok rendszerét, helyreállítjuk az intézmények, a valódi intézmények függetlenségét, és kezdeményezni fogjuk a miniszterelnöki ciklusok számának korlátozását.

Mert egy demokratikus országban a hatalomnak mindig korlátok között kell működnie. A szabadságot nem elég kivívni, meg is kell védeni a mindenkori hatalomtól. És külön kérem a saját képviselő társaimat, minden nap úgy lépjenek be ebbe a házba, hogy másfél-két évvel ezelőtti önmaguk is büszke lehessen majd önökre. Emlékezzenek arra az emberre, aki nemrég egy pulttal kiállt egy térre, sokszor bizonytalanul, sokszor félelemmel, de mégis elszántan, mert adott még egy utolsó utáni esélyt ennek a csodaszép országnak. Emlékezzenek arra, hogy mit éreztek akkor, amikor reménytelennek látták a magyar közéletet, amikor azt gondolták, hogy 2026 után talán már nem is lesz maradásuk ebben a csodaszép országban. Minden döntésüknél legyen ott ez az emlék. Vegyék körül magukat olyan emberekkel, akik erre minden egyes nap emlékeztetik önöket. Mert a hatalom első kísértése mindig az, hogy elfeledteti velünk, honnan, hova indultunk, és kikért és vállaltuk mindezt. De az ellenzéki képviselő társainknak is óriási a felelőssége, amivel szembe kell nézniük. Ezért hadd forduljak most a korábbi kormánypárt, a Fidesz soraiban ülő képviselőkhöz. A választások eredményét jogilag természetesen elfogadjuk, és a kölcsönös tisztelet megalásával kezdjük meg a parlamenti munkát. Van azonban egy ügy, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. Ág Péter mandátumának körülményei túlmutatnak egy egyetlen választókerületen. Olyan politikai mahináció jelent meg ott, amely méltatlan a magyar demokráciához, és amelyet a magyar közéletből végleg ki kell és ki is fogunk vezetni. Észak-Vas megye polgárainak nincs okuk a félelemre, semmiféle politikai retorzió vagy hátrány nem érheti őket, az ő érdekeik is valóban képviselve lesznek ebben a házban. Akkor is biztosított lesz az ő érdekük képviselete, ha a magyar demokrácia és jogállam védelmében világosan kimondjuk, hogy manipulatív, piti, jogellenes választási módszerekre nem lehet jogállamot és demokráciát építeni. Különösen súlyos, hogy ebben a kampányban ugyanitt egy olyan ember magyarságát is sikerült kétségbe vonni, aki felvidéki születése ellenére, vagy éppen azért, ugyanennek a magyar nemzetnek a tagja.

0: Ha gondolja a képviselő, megadom a szót. Szívesen, vagy az elnök asszony, bocsánatkérésre.
1: Strompová Viktória története arra figyelmeztet bennünket, hová vezet, hogyha a politika újra és újra meg akarja mondani, ki tartozhat a nemzethez, és ki nem. Ennek a korszaknak is véget vetünk, vagyis véget vetett április 12-e. Tisztelt fideszes képviselők, önök most a kisebbségbe szorult, csalódott, sok esetben bizonytalan állampolgárok politikai képviseletét jelentik ebben a házban. Mi ezt tiszteletben tartjuk. A választás eredménye világos felhatalmazást adott nekünk a kormányzásra, de ez nem teszi kevésbé fontossá azt a több millió magyar embert, aki más politikai közösségben hitt, más döntést hozott, más jövőt képzelt el Magyarországnak. Őket természetesen elsősorban önök képviselik, mi is képviseljük, de ezért az önök felelőssége is történelmi. A nemzet újraegyesítéséhez önökre is szükség van. Ahhoz, hogy tiszta lappal indulhasson Magyarország, közös érdekünk az elmúlt 20 év bűneinek a feltárása. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Közös érdekünk a közvagyon sorsának feltárása, és közös érdekünk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása is. Ez nem egyetlen politikai oldal ügye. Ezek annak a feltételei, hogy végre minden magyar lássa, milyen döntések születtek, kik hozták meg ezeket, kik hajtották végre, kik jártak jól ezekkel, és kit milyen felelősség terhel. Kiemelt jelentősége és történelmi súlya lesz annak, hogy önök, az ellenzék milyen álláspontra helyezkednek majd, hogyan szavaznak ezekben a kérdésekben. Ügynök akták, közvagyon sorsának feltárása, Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Nem, az AVH-hoz már volt, képviselő úr. Ezért kérem önöket, kedves fideszes képviselő társaim, legyenek ellenfeleink, ha úgy látják helyesnek, legyenek szigorú bírálóink, ha hibázunk, de legyenek partnereink abban, hogy Magyarország végre tiszta, átlátható, és minden magyar közös országa legyen. Aki ma ellenzékben ül, annak is lehet történelmi szerepe. Nem kisebb, mint megmutatni a saját választóinak, hogy a verességből nem újabb, nem további gyűlölet, hanem felelős, alkotmányos, hazafias ellenzékiség is születhet. Tisztelt honfitársaim, magyarok! 1990-ben az újkori magyar demokrácia születésekor a szabadon választott országgyűlés alakuló ülésének első napján egy 88 éves, Amerikába emigrált, idős ember sétált fel erre a pulpitusra. A képviselőkhöz szólni, Varga Bélának hívták. Ő az 1946-os, a kommunizmus előtti utolsó szabadon választott nemzetgyűlés egykori elnöke volt. Az ő intőszavai, Varga Béla intőszavai ma éppen olyan aktuálisak, mint akkor voltak. Az emberi szabadság nem körülmény, hanem feladat. A bilincsek lehullásával együtt jár a magunkra, magunk által szabott emberi kötelesség. Nehezebb olykor szabadnak, mint rabnak lenni. Ma történelmi pillanatban állok önök előtt, és történelmi pillanat előtt áll Magyarország is. A magyar emberek április 12-én úgy döntöttek, hogy saját kezükbe veszik a sorsukat. Úgy döntötték, hogy egy világnak tanítják meg, hogy a szabadság nem főnév, hanem ige. Legyőzhetetlen, alkotó, felemelő cselekvés, aminek semmi sem állhat az útjába. Ezért köszönet jár minden magyar embernek.

De ahogy Varga Béla figyelmeztetett bennünket, a szabadság önmagában nem garancia semmire. Sőt, a szabadság súlyos felelősség. Felelősség a hazánkért, felelősség egymásért, felelősség azért, hogy milyen országot hagyunk a gyermekeinkre. Rajtunk múlik, hogyan élünk azzal a szabadsággal, amit a magyar nemzettől most kaptunk ajándékba. A szabadságot most munkává kell alakítanunk. A reményt működő, újra működő intézményekké, a bizalmat törvényekké, a felhatalmazást szolgálattá, a győzelmet pedig jobb, emberségesebb hétköznapokká. Ha ezt megtesszük, akkor néhány év múlva nem csak azt mondhatjuk el, hogy leváltottuk ezt a korszakot, hanem azt is, hogy felépítettünk egy olyan országot, amelyben végre mindenkinek jó élni, jó dolgozni, gyermeket nevelni és jó magyarnak lenni. Alázattal, szolgálattal és közös munkával fogunk ezért dolgozni minden egyes nap. Honfitársaim, Isten áldja Magyarországot. Isten áldjon meg minden magyart, itthon és szerte a nagyvilágban. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Miniszterelnök úr, köszönjük megosztott gondolatait. Tisztelt országgyűlés, kedves honfitársaink! Most az országgyűlés alakuló üléseinek történetében egyedülálló módon egy szívmelengető előadás következik. Hisszük, hogy a mai nap nem csak az országgyűlési képviselők ünnepe, hanem az egész országé. Miniszterelnök úr az elmúlt két évben járta a vidéket, ahol számos tehetséges fiatallal találkozott. Így ismerte meg a Sükösdi Súgó Tambura zenekart. Az ő előadásukban hallhatjuk a Zöld az erdő, zöld a hegy is, valamint a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dalokat Nébül Zsolt vezetésével. Kérem, fogadják őket szeretettel!

Kedves fiatalok, az elmúlt percekben az ország szívében álltatok, ahova tehetségetek és kitartásotok juttatott el benneteket. Mi azért dolgozunk, hogy ez legyen az, ami igazán számít. Köszönjük a lélekemelő előadásotokat. Tisztelt országgyűlés, kedves honfitársaink, kérem, álljanak fel, és énekeljük el közösen a szózatot, az örömódát és a székely himnuszt.

Tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés következő ülésére 2026. május 12-én 16 órától kerül sor. A mai alakuló ülés lezárásaként énekeljük el közösen a himnuszt.

0: Országgyűlés, végezetül tisztelgünk a nemzeti zászló és a történelmi zászlók kivonulása előtt.
1: Zászlóvivők, jobbra, balra! Lépés! In! Tuj!